Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 101.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Szúnyogírtás lesz a következő napokban, felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentett be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszeg térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok az EMSZ honlapján erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást, és hazatérőben volt, amikor a repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-észak-nyugati szelecsok felé kísérhetik élénk erős lökésen.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggel 6 óra múlt 4 perccel május 28-án. Napra nap, lapra lap, milyen rég mondtam már, épp itt volt az ideje. Húzzunk akkor a 20-ra egyet, köszöntjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat, aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel. Tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Csordás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt, olyan 12 perccel május 28-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és jó hírem van, mert ma végre nem lesz kánikula. Mert nekem jó hír, hogy önnek azt nem tudom. 25 fok maximumot jósolnak mára, napsütötte égbolttal és némi széllel. Az északi szél lehet majd élénkebb a délután folyamán, de elméletileg ez egy egészen jó kis tavaszias időnek ígérkezik majd, úgyhogy lenge öltözet napszemüveggel, fontos a napszemüveg. És ez így is marad elméletileg még holnapra is, aztán visszatér a meleg, 31 fokunk lehet már a hétvégén, de most még most van, élvezzük ki, hogy kicsit enyhült az idő. A pollen terhelés ugyanakkor a hét második felében ismét felerősödik, a fenyőfélék, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenjei okozhatnak gondot, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint hát felfrissül a levegő, ez pedig sokunk közérzetén és hangulatán javíthat. Az átvonuló hidegfront megszünteti átmenetileg a kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, tehát fejfájás, akár migrén is kialakulhat, de elméletileg ennyi, úgyhogy igen, egy egész

0: egészen kellemesnek ígérkező nap lesz ez a mai, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon. És akkor lássuk a világot, kapuba kotort kipattanóval nyerte a konferencia ligát a Crystal Palace tegnap este. Így van, egy gól szegény, de pörgős meccsen 1-0-ra nyert az angol Crystal Palace a spanyol Rayo Vallecano ellen a konferencia liga döntőjében, amit Lipcsében játszottak, és ami érdekesség az, hogy egy szabad rugás a bal és a jobb kapufán is csattanva távozott a mezőnybe, ami elég ritka, de egyébként elméletileg egy izgalmas mérkőzés volt, sajnos nem láttam, de hát 1-0 a Crystal Palace-nek, így egy újabb trófeát gyűjtöttek be, azért az elmúlt évekhez képest igen, csak nagy előrelépés. Aztán továbbra is fontos, hogy korlátozás van itt Szekszárdon 8 és 13 óra között a Bükk utcában, a Mecsek utcától a Vendel utca irányába, mert hogy villamos hálózat építése zajlik, így pedig tehát arrafelé nem lehet majd közlekedni még ma és holnap sem. Ha pedig már igen, akkor nyilvánvalóan arról is beszámolunk majd. És akkor a végén egy picike kis cirkusz, mert hogy lesz idei városi gyereknap, erről pedig Berlinger Attila polgármester ad egy kis ízelítőt nekünk.
1: A Babis Mihály Kulturális Központ ebben az évben is nagyon színvonalas programot állított össze, és azt gondolom, hogy ez a hétvége megint csak akkor a gyerekekről, gyermekes családokról szólhat elsősorban. A helyszín ezúttal természetesen nem az egész belvárosra terjed ki, hanem itt a Babis Mihály Kulturális Központ környezetében fekvő területekre. Nagyon sok együttműködő partner is kiterepül, lesz egy nagy rendőrcsaládi nap, ahol nem csak a rendőrség, hanem katasztrófavédelem, tűzoltók, katonák és sok rendvédelmi szerv bemutatja tudását, érdekes dolgokat, járműveket megtekintetnek gyerekek, újraélesztési gyakorlat és sok-sok minden más izgalmas dolog fog történni. A Művészetek Háza előtt felépül megint csak egy nagy színpad, amin nagyon sok gyermekprogram, mesemondó verseny, verses játékos bemutató, gyönyörű szép árnyékos ligetes részen pedig a népi fafaragó játékoktól, ügyességi versenyektől kezdve pecsétgyűjtő helyek is lesznek, amit a végén a gyerekek nagy örömükre, később majd sorsolás alapján ajándékokra is váltatnak be.
0: Na hát ennek hirtelen lett vége, de igen, lesz majd gyereknap most hétvégén, tehát lehet majd menni jól érezni magunkat a gyerkőcökkel. Nagyjából ez a világ, szerintem azért úgy, ahogy képbe kerültünk, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd a reggelt, de előtte még zenélünk, tartson velünk!
2: Rádió Antrit!

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és akkor boldogságos névnapot ma Emilnek és Csanádnak. Na lássuk csak, az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő, a Csanád pedig egy magyar név, az ismeretlen eredetű Csana név D kicsi nyitőképzős származéka. Szóval nem derül ki. Így vagy úgy, sok-sok boldogságot nekik, és akkor van még ma néhány névnaposunk. Ágostonnak, Vilmosnak, Vilmának, Germánnak és Karádnak szintén sok-sok boldogságot. Zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrit reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 28-a születei, például egy bizonyos Horger Antal, nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja, akit hát leginkább talán József Attila révén ismerhetünk. A Születésnapomra című versében örökítette meg, hogy hogyan is bánt el vele Horger Antal a Tiszta szívvel című versért. Eltanácsolt az egyetem fura ura, ugyebár mint ismerjük. Aztán Gruber Hugo, Jászai Mari díjas magyar bábszínész, szinkronszínész, érdemes művész a mai nap születte még. Tőle találtam egy hanganyagot a Kaszinó című filmből.
1: Nem kell engedély, hogy a kaszinóban dolgozz. Csak beadod a kérelmet. A törvény szerint addig is dolgozhatsz, amíg elbírálják a kérelmedet. 10 évvel el vannak maradva. 100 milliót hozunk a sivatagnak. Miért akarnának kizárni minket? Amellett sosem jönnek rá. Csak váltogatnod kell a beosztásodat.
0: Remek film, egy igazán ikonikus hang. Aztán ma ünnepelhet Fodor Zsóka magyar színésznő, hát talán őt sem kell különösebben bemutatni, vagy Kylie Minogue, ausztráliai énekesnő, színésznő, illetve Kovács Antal, magyar közgazdász, cselgáncsozó olimpiai és világbajnok szintén. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk nekik is ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumunkat, mert hogy hát még az időszámításunk előttről is van már mára történésünk, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ennyi volt a reklám!

0: Csodás csütörtök reggelt 6.38-kor, május 28-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy időszámításunk előtt 585-ben történt egy napfogyatkozás, a médek és a lüdök 5 éve tartó háborúskodása Kis-Ázsiában emiatt szakadt félbe. Hát egyrészt úgy nehéz bunyózni, hogyha nem látjuk a másikat, na meg azért képzeljük el, hogy hirtelen eltűnik a nap, a nagybetűs nap, mert elég para lehetett akkoriban. Ki tudja, mit gondoltak? Mert annyit lehet csak tudni, hogy az ókori Kínában például a napfogyatkozást egy égi sárkány támadásának vélték, amely megpróbálja elnyelni a napot. Hát persze, hogy abba hagyták. Bárcsak ilyen egyszerűen működne ma is ez az abba hagyása a háborúknak. Aztán 1742-ben a napon megnyitották a világ első fedett úszodáját Londonban, 2011-ben pedig megnyílt a Kárpát-medence első rock múzeuma, a P-Mobil Rock Múzeum Nyitra Gerencséren. Nehéz szó. No, igen, nagyjából ennyit a múltról. Horoszkóppal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez Dantvit reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy Vali szépen megérkezett ide közénk.
1: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Csapjunk bele a horoszkóp első felébe, kérlek.
1: Az ikrek ma erősen megérzi, hogy valami lezárulóban van körülötte. Csendesen, mégis végérvényesen véget ér ma valami. Egy ember ma furcsán viselkedik önnel, de amikor majd megérti az okokat, rájön, hogy így már nem is tűnik olyan furcsának ez a viselkedés. Ne ítélkezzen! Ma egy háttérben zajló folyamat hirtelen láthatóvá válik a rák előtt, bepillanthat a kulisszák mögé. Olyasminek lehet a tanúja, amit nem sokan láttak eddig. Egy idősebb személy tanácsa vagy mondata különösen nagy hatással lesz önre, zárja szívébe a nap üzenetét és azt az embert is, aki ezt az üzenetet ön felé közvetíti. Ma nem igazán fogadják be az oroszlánt a mélységek. Ez egy olyan nap, amikor nagyobb távokat le fog tudni úszni a felszínen, de az elmélyülése most ez a csütörtök kevésbé alkalmas. Azért persze néha érdemes mégis megpróbálni, csak ha nem megy, ne essen kétségbe, élvezze a felszínt. A mai napon megmutatja magát egy mély és fontos igazság a szűz számára. Olyas valamire lesz most figyelmes, ami minden hétköznapot és minden ünnepet aláfest, de valamiért pont ma kell történnie egy olyan eseménynek, ami felhívja az ön figyelmét erre az egyszerű és fontos igazságra. Ma több ember is kíváncsi lesz a mérlegre, de nem azért, amit mutat magából, hanem azért, amit megéreznek önben. Érdemes figyelni az önfelé fordulókat, az apró jeleket, mert a horoszkóp szerint lesz valaki, aki nem teljesen azt mondja, amit valójában érez. Valaki pontosan akkor jelenik majd meg a Skorpió napjában, amikor ön már majdnem feladná valamit. A nap során többször is azt érezheti majd, mintha láthatatlanul terelni önt valami a megfelelő irányba. Egy régi félelem ma veszít az erejéből, különösen akkor, ha végre kimondódik valami.
0: Köszi Vali, így készüljön, a nyilassal folytatjuk, de előtt ezzel élünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkérem Valit, hogy folytassa a horoszkópot.
1: Folytassuk a nyilassal. Rossz előérzet támad a nyilas lelkében a mai napon egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Fontos, hogy kapcsolatban legyünk az intuíciónkkal, de nem szabad elfelejteni, hogy az ember megérzései néha csalnak. Ez lesz a helyzet például a mai napon. Úgy tűnhet, a bak tud valamit, amit mások nem. Ez egyszerre előny és teher. Fontos, hogy mit kezd ezzel az információval. Egy fontos döntés elé kerülhet a mai nap folyamán, de ha hű marad önmagához, nem hibázhat. Egy ember ma tükröt tart a vízöntő elé, és bár nem ez a célja, segít önnek az önismeretben, és egy olyan felismerés születik meg önben, amit eddig kerülgetett. Ez a csütörtök segít tisztában látni, kiben bízhat meg igazán, és érezni, hogy mennyire jó dolog, hogy megbízhat ebben az illetőben. Majd olyan ember szavai maradnak a halakkal egész nap, akitől korábban nem várt érzelmi őszinteséget. Ma még csak furcsa érzésként jelentkezik valami, de hamarosan azonban világossá válik, hogy egy kapcsolat lassan új irányba fordul. Érdekes nap lesz ez a csütörtök. A kosmos tisztában ért a testbeszédből és a felé áramló energiákból, mint a szavakból. Becsúszhat egy félreértés is a napba, szóval ma különösen törekedjen arra, hogy tisztán és egyértelműen fejezze ki magát, hiszen pusztán testbeszéddel mégse tudja az egész napot lebonyolítani. Az alkotásra különösen alkalmas nap érkezett el a mai nappal a bika számára. Tegye bele magát minden egyes dologba, amit kiad a kezei közül, meg fogja látni, mennyivel jobban sikerül minden. Az is, amit nem csak kedvelésből alkot, hanem úgymond muszájból csinál meg.
0: No, köszönjük, Vali, hogy beavattál minket a csillagok együttállásába, így készüljön mára. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy a napi ötös tagjaival folytatjuk, ugye bár best of hetet tartunk, mert hogy rövid hét van, de hát arról érdeklődtünk egyszer, és érdeklődünk újra, hogy ha nem éhesek vagyunk, hanem magányos a szánk, akkor mégis mit esznek, amikor mégiscsak így alakul mindez, úgyhogy igen, ezzel folytatjuk a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Megkezdődhet a helyreállítás a MOL üzemében, ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A MOL megkapta a hatósági engedélyeket a május 22-i robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzem helyreállításának megkezdéséhez. A közvetlen balesetveszély megszűnt, jelenleg a szénhidrogénmentesítés zajlik. A vállalat külön szakértői csapatot állított fel a munkák irányítására, amelyek a terület megtisztításával, majd a sérült berendezések és csővezetékek felmérésével és bontásával folytatódnak. A felújítás több hónapot vehet igénybe, de a MOL közölte, az ország üzemanyagellátása zavarta bizonytalan. A kórházban ápolt sérültek állapota javul, a vállalat pedig mindenben támogatja őket és családtagjaikat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról döntött az Országgyűlés a Tisza párt javaslatára. A határozatok értelmében csütörtökön feláll a gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval, a végrehajtási visszaélésekkel és az MNB működésével kapcsolatos vizsgálóbizottság. A magyar közlöny szerint mindegyik vizsgálóbizottság 6 tagból áll majd, és azok mindegyikébe 3 tagot jelölhet a Tisza párt, egyet-egyet pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak írt levelében a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés illetékes bizottságának küldött levelében úgy fogalmaz, a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A NAK szerint a MOSZ több helyen valótlan számokat tett közzé a befolyt tagdíjak összegéről.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, délután 22-27 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel május 28-án, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és Vali már itt van, mint azt tudja, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai napi ötösünk is egy best of, nem éhesek vagyunk, hanem magányos a szánk, mit esznek, amikor így alakul, kérdezzük, nem sokára kezdünk, tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, 7.09, május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, ami egy best of, mert azt kérdeztük valamikor még tavaly, hogy hát van egy ilyen mondás, hogy nem éhesek vagyunk, hanem csak magányos a szánk, és azt kérdezzük, hogy mit esznek, amikor így alakul.
1: Amikor magányosak, és magányos a szájunk.
0: Így van, mit esznek olyankor a napi ötös tagjai, hát szerintem mindig ismerjük ezt az érzést azért. Kezdjük is gyorsan Anikóval.
1: Anikó vendéglátós családból származik, így ő is követi a családi hagyományokat.
0: Remélem, hogy jó.
2: Én úgy fogalmaznám meg, hogy a lelkem magányos ilyenkor, és hát mindent. Általában a kerttésztákat, tésztaételeket nagyon szeretem. Az édességek után is oda nyúlok, süteményeket, nagyon kedvelem. Hát olyan ételeket, amiket jól lehet rágni gondolkodás közben, és ezen el lehet rágódni szó szerint is, meg átvitt értelemben.
1: Na, hát igen, mert akkor így mozog a szája, és akkor így mozgásban is van egyfajta ilyen feszkó levezető. Miért? Ez így figyeljét. Például, hogy ropit, vagy chipset, az ember így
0: ettél
1: ropog.
0: Már igazán agresszívan ropit.
1: Nem.
0: Nagyon jó.
1: Miért az mit jelent, hogy agresszívan?
0: Mint a hörcsök. Nagyon jó.
1: De ez érdekes így, ahogy most megint visszagondolok, hogy magányos a szám. Nem. Ez egy érdekes.
0: Mi nem.
1: Hát, hogy magányos, erre így soha nem gondoltam.
0: Hát látod. Amikor csak úgy ennél valamit, vagy csinálnál valamit, ilyen pótcselekvés.
1: Ja, hát most fagyi szezon van, úgyhogy nem, most a fagyi játszik.
0: Most a fagyi, nálam meg sajnos megint bármi. Ja. Amit találok, az jöhet. Na, köszönjük Anikónak, ő is azt mondta, hogy bármi, akkor folytassuk Borival.
1: Bori pedagógus, aki gyerekek között éli mindennapjait, egyébként pedig 4 gyermek anyukája.
3: Amikor azt érzem, hogy ennék, de igazából nem vagyok éhes, nálam ez azért fontos, mert figyelek arra, hogy ne próbáljak elhízni, hiszen nagyon sokat teszem azért, hogy maradjak a formámnál. Én inkább egy kis magyaróval, zöldségekkel szoktam így elűzni, de azért előfordul, hogy én is bűnözök, tehát egy-egy csoki szelet azért le szokott csúszni, de tényleg sokszor van, úgyhogy az ember elkezdi nézni a tévét, és akkor jön egy ilyen késztetés, hogy valamit úgy rágnék. Szotyi, magvak, ilyeneket szoktam én használni, hogyha az éjségemet akarom ilyenkor így nem létező éjségemet csillapítani.
0: Egyébként a répa nagyon jó.
1: Na, az is jó. De akkor ilyenkor lehetősen nem ilyen sem, hogy unatkozunk.
0: Persze.
1: Hát unatkozunk. És Lali. Úgy, értem. Én nekem így nem nagyon szokott lenni.
0: Nincs olyan, csak úgy ennék valamit.
1: Hát nagyon ritkán. Nagyon régen rágóztam. Leszoktam egyébként évek óta a rágóról. Azt tud így egy kicsit adni egy ilyen munkát. Tudod, hogy valami történik. Hogy akkor nem ezek, hanem hogy csak a rágózom.
0: Az a baj a rágóval, hogyha például tényleg, hogy leülsz tévét nézni, vagy akármit, és közben csak úgy valami hiányzik, valamit még csinálnál közben, akkor a rágó az nem olyan, hogy így megvan a mozdulat, hogy megfogod, felemeled, oda rakod a szádhoz, megint megfogod, megint megemeled, érted? Ez a fajta mozdulat.
1: Mm. Nekem filmnézés közben nincs ilyen ingerencia, hogy nekem ennem kell. Ilyen soha nem volt nekem. Hát nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Tehát nekem ez nincs, hogy jó, akkor most nézik, akkor valamit ennem kell.
0: És hogyha van egy jó kaja a filmben?
1: Nem, téged ez így motivál, hogyha látsz valami.
0: Persze, simán.
1: Igen. Jó, hát az más kérdés, hogy most éhesen ülök le filmet nézni.
0: Nem kell éhesnek lenni
1: csak
0: hozzá.
1: Úgy egy kicsit.
0: Nem szoktál csak úgy enni, hogyha nem vagy éhes, akkor is. Fura vagy, Vari.
1: Na jó.
0: Köszönjük Anikónak és Borinak, hárman vannak, meg zenélünk és folytatjuk.

0: Ez az Antrics reggel 7:20-kor, május 28-án csütörtökön folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mit esznek akkor, amikor nem éhesek, csak magányos a szájuk, és akkor folytassuk gyorsan Gáborral.
1: Gábor szeret inkognitóban élni, bár van, hogy hangját felismerik a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát én nálam 95%-ba csokoládé. Aztán az, hogy most ez milyen, szinte majdnem mindegy. Legjobban az ostyásokat szeretem, jó ropogós ostyásokat, de az ilyen sós csokoládék, ilyen, de végülis bármilyen, mindegy csokoládé legyen. A maradék 5%-ban a sós, de ott is nem a chipset szeretem, hanem általában kolbász, szalámi, füstölt sonka, húsos füstölt szalonna, tehát valami ilyen még az jó tömény cuccot, sós legyen, de 95%-ban csokoládé.
0: Na, csokoládé. Lehet az kerek, szögletes, hosszú, lapos.
1: Ja, meg kis kolbászfalatkák, az egyébként az is jó.
0: És csokival a kolbászfalatkák.
1: Egy édes, egy sós, ja, az úgy tud menni. Uh-huh. Nekem még a diákcsemege jutott eszembe, én azt szeretem, mert abban van kis édes is, meg van abban a sós is, az is ilyen kis vegyes. Meg van, hogy melyik a diákcsemege?
0: Azt gondolkodom, hogy igen. Nagyapám, nekem jutott eszébe múltkor ez a diákcsemege. Hogy mit is mondasz, hogy tanuló mix?
1: Ez jó. Egyébként az aszalt gyümölcsök az jó, az így, mert ilyen aszalt elfonja, meg ezek ilyen kis vegyes ilyen rákcsek. Mert valahogy úgy van az ember vele, hogy akkor egészséges is, meg bevisz egy kis, nem tudom, omega. Azt. Meg ilyeneket, amikkel.
0: Omega.
1: Most érte nem jutott eszembe a neve.
0: Van már ilyen banáncsipsz, meg almacsipsz, meg...
1: Finomak is.
0: Nem tudom, mik vannak. Hát, jó drágák is. Ja. No, köszönjük Gábornak is, ketten vannak még, majd folytatjuk, de előbb zenélünk.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Altrics reggel, fél 8-kor május 28-án a csütörtökön elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mit esznek akkor, amikor nem éhesek, csak magányos a szájuk. Úgyhogy folytassuk gyorsan Zsófival.
1: Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő tehát, hogy szeret túrázni.
2: Én nem vagyok édes szájú, úgyhogy alapvetően az édeset azt kerülöm, meg nem is szeretem, viszont sajnos a sósnak nem tudok ellenállni, úgyhogy én biztos, hogy ilyen esetben mindig valami sós nasit keresek.
1: Sós magyi.
0: Például.
1: Szotyi.
0: Például.
1: Az is. A pisztácia. A pisztácia például. Nem egy. Nem olcsod a pisztáciát, azt szeretem.
0: Tök mag.
1: De ezt megpucolva? Vagy
0: Nem, azt én pucolom.
1: Ezt te pucolod?
0: Mint a szotyit.
1: De szotyiból is a sósat, nem?
0: Egyértelmű.
1: Nem a natúrt.
0: Addig, amíg csak bírom, és másnapra így bedurran a nyelvem.
1: De az, hogy olyan egyébként, hogy nem lehet abba hagyni.
0: Persze.
1: Ugye? Tehát abszolút olyan, hogy itt még egy kicsit, még egy kicsit.
0: Tök
1: még
0: mag is olyan, a pisztácia is olyan.
1: De tök mag ott nehéz megpucolni.
0: De
1: nem
0: úgy,
1: nehéz, harapsz rá, akkor
0: nehéz. Rá kell jönni.
1: Biztos megvan maga technikája.
0: A magyaró meg addig, amíg oda nem szögez a vécére.
1: A magyaró?
0: Igen. A sós, olajos magyaró.
1: Ja, hát nem az kell, hanem az egészségesebb fajta.
0: Persze, egészséges magyarót, igen. Jó. Köszönjük Zsófinak is végül, de nem utolsó sorban Gyuri következik.
1: Gyuri szereti a természetet járni, és mereven elutasítja az ezotériát.
0: Na,
3: feltkészítésű krémtúró. 125 g zsírszegény krémes szúró, 100 g görög joghurt, és valamilyen édesítőszer, ami lehet cukor is, és vaníliáról, és nagyon király, nagyon finom. Mencsétek tárcok.
1: Tehát ez ilyen házilag elkészített krémtúró.
0: Na, még receptet is kaptunk.
1: De jó. Hát igen, mert a mai krémtúrok már nem azok, amik mondjuk az én gyerekkoromban volt.
0: Régen minden.
1: Hát most megint mit láttam, hogy a Túró Rudinak megint valami századik variációját találtak, ilyen barackos ízesítés, vagy én nem tudom, most...
0: A barackos volt már.
1: De nem most valami más, hogy marakujás, nem tudom, én csak láttam a reklámját. Hihetetlen, hogy az egyszerű, hagyományos, jól bevált Túró Rudi. Hát miért kell mindenből még ilyen csoki bevonat, olyan csoki, ilyen töltelék? Na, szóval, hogy nem. Na.
0: Tudod, miért van?
1: Miért?
0: Pénz.
1: Jó, oké, de hát ez
0: pénzecske.
1: Olyan...
0: Pénzecske.
1: Ezeket már csak azért sem kóstolom meg. Maradok a hagyományosnál.
0: Jó kiszúrsz velük valami.
1: Ugye?
0: Azt hiszem. Egyébként is mi innoválnak itt?
1: De nem, de minden.
0: Felháborító,
1: de minden.
0: Kísérleteznek újjal és újjal. Az új az rossz. Tudjuk. Na, köszönjük a napjötös tagjének a közreműködéseket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Ennyi volt a reklám.
9: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Továbbra is folynak a munkálatok az M6-os autópályán, méghozzá Mőzs magasságában az a 137-es és 141-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, és egy sávot, mégpedig az előző sávot lezárták az ország felé, országhatár felé vezető oldalon, illetve továbbra is az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára, illetve a Báta szék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon pedig irányonként egy sáv járható.
0: Köszi, Vali, itt Szexelon azt mutatja a térkép, hogy a Kiskadarka utcában valamiért kisebb dugó alakult ki, úgyhogy ott figyelni kell, illetve a Mátyás Király utcában is erős a forgalom, ezentúl viszont elméletileg szabad a pálya, némi kis lassabb haladást jeleznek nekünk a hatoson, itt a Siógárdi Mihez körforgalom után, de egyébként tényleg elméletileg szabad a pálya, úgyhogy vezessen óvatosan, körültekintően a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön nekünk a 444-444-es számon, és hát igen, vezessen óvatosan, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antics reggel, 7:44-kor, május 28-án csütörtökön. Ez lesz az az időpont majd, amikor Vali beavat minket az időjárásba. Viszont az imént kimaradt az útinfónkból, hogy lezárásra kell számítani Szekszárdon villamos hálózat építése miatt a Bükk utcában, a Mecsek utcától a Vendel utca irányába 8 és 13 óra között, még holnap is korlátozás lesz, úgyhogy erre figyeljen majd, hogyha ezeken a szakaszokon készül közlekedni, hogy hát nem nagyon lehet majd közlekedni.
1: Igen.
0: Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, és már pont 45 van, pont 3 megyen, úgyhogy jól kihúztuk, hogy pont időben legyünk, van itt édapálya.
1: Jó hír, hogy hőségmentes lesz a csütörtök, ugyanis a tegnapi hidegfront után átmenetileg felfrissül a levegő, és 25 fokos maximumokkal kell számolnia. A nap folyamán az UV-sugárzás magas lesz, csapadék nem várható, viszont élénk lesz, kicsit erős lesz, és akár erős lökések is kísérhetik az északi-északnyugati szelet, úgyhogy kicsit felélegezhetünk az elmúlt napok nagyon erőteljes meleg napjai után.
0: Így van, emellett a pollenterhelés továbbra is növekszik, a fenyőfélék, pázsitfűfélék, csalánfélék pollenjaik okozhatnak gondot, mint azt hallhatja is, úgyhogy erre érdemes még odafigyelni. Aztán az orvos meteorológia szerint csütörtökön a több fokkal felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán javíthat, az átvonult hidegfront megszünteti átmenetileg a kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, ez lehet fejfájás, migrén is, a szeles idő pedig tovább fokozhatja mindezeket. A jelentősebb napi hőingás vérnyomás ingadozást idézhet elő, és így nagyjából ennyi, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és az erős UV-sugárzás miatt pedig bőrünk megfelelő védelmére. Úgyhogy így készül a nagyjából divat tippünk, lenge öltözet napszemüveggel.
1: Igen, az fontos, napszemüveg.
0: Talán ezt lehet mondani, igen. Úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik, zenélünk és összegzünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: Nagyjából 3 perc múlva 8 óra lesz május 28-án, csütörtökön, ez az Antrit reggel, és hát akkor röviden összegezzük az elmúlt nagyjából 50 percet, a napi ötös tagjait kérdeztük valamikor régebben, és most újra arról, hogy mit esznek olyankor, amikor nem éhesek, csupán magányos a szájuk.
1: Unalmukban, amikor ez. A sós szerintem nyert, nem? Mert talán az jött a legtöbb válaszból.
0: Csoki.
1: És kaptunk külön receptet is.
0: Kaptunk egy receptet is.
1: Házi krémtúró receptet.
0: Így van.
1: De szerintem ez a mindenkinek így, nyilván az is fontos, hogy mi van otthon.
0: Egyébként meg mindent, kész.
1: Mindent, jó.
0: Pont. Ennyi. Na, köszönjük a közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a következő óránk témája az lesz, hogy film készül a Louvre kirablásáról, ami most tavaly
1: októberben történt.
0: És akkor azon gondolkodunk, hogy egyrészt milyen is lehetne ez a film, hogy jó legyen, másrészt meg, hogy mi másból lehetne még filmeket készíteni, úgyhogy ön is gondolkozzon ezen, és mondja el nekünk a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. Marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptéri díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éven nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelt a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Soron kívüli mozdonyátvizsgálást rendelt el a MÁV a kelenföldi tűzeset után. A hétfői tűz miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és a pécsi vonalakat. 45 járat kimaradt, további 51 pedig rövidített útvonalon közlekedett. A vezérigazgató szerint fejleszteni kell a kelenföldi utastájékoztatást, több jól képzett utasmenedzser bevetésére van szükség, és a BKK segítségét is kérik a pótlóbuszok biztosításához. Közben Vitézi Dávid miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Dányi Gábort, feladatait Bakos Krisztina veszi át. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A magyar önkormányzati rendszer reformjáról közölte a szervezet szerdán a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és az amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, hogy közel a megállapodás, de hétfőn az amerikai erők önvédelemre hivatkozva újabb csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Donald Trump most azt is közölte, hogy az Egyesült Államokban vagy más helyszínen, de megsemmisítik Irán dúsított uránját.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg, az égen csapadék nem lesz. A szélre ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 28-án, 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk a Louvre kirablásáról készülő film, illetve hát, hogy nyilvánvalóan, hogy egyrészt milyen lesz ez a film, meg hogy mennyi minden van, amiről még lehetne filmet ez készíteni, biztos. Úgyhogy gondolkodjon ön is, és mondja el nekünk a 74-444-444-en, beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 8:45 lesz egy percen belül, május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor mai témánk az igaz történetek alapján elkészülendő filmek. Na, de az egész honnan jön?
1: Nagy játékfilmet készítenek a Louvre Múzeumban megvalósított 2025. október 19-i ékszerrablásról tudósít az MTI. Az esetről oknyomozó könyv is készült, amely napjainkban kerül a boltokba, ez lesz a készülő film alapja. A nagy játékfilm mellett dokumentumfilmet is forgatnak majd a kötet alapján. Fényes nappal a Louvre épületének szajnaparti oldalán egy emelőkosaras teherautóról az ablakon keresztül jutottak be a tettesek a múzeumba. Miután üvegvágó segítségével bejutottak az ablakon, felfeszítették az ékszereket tartalmazó vitrineket, felmarkolták az ékszereket és két robogon távoztak, amelyet két tettes társuk vezetett. A betörést és műkincsrablást összesen kevesebb mint 8 perc alatt hajtották végre.
0: Zseniál.
2: 8 perc alatt.
0: 8 perc. Mennyi mindenre elég 8 perc, ugye?
2: De egyrészt micsoda előkészületek lehettek. Meg az, hogy a Louvre, hát úristen a Louvre, és akkor én most csak úgy simán megyek, csinálom. Szerintem teljesen más idegrendszerre rendelkeznek ezek az emberek, mint az átlag ember.
0: Vagy csak nagyon jól tudták, hogy mit, mikor és hogyan lehet megtenni. Állítólag, nem tudom, hogy végül is ez igaznak bizonyult, de felröppentek olyan hírek, hogy az volt a jelszó a riasztásban, hogy Louvre.
2: Az igen. Az nagyon jó.
0: Na és film készül ebből, amiről én nagyon-nagyon szeretném, hogy egy ilyen Luc Besson-féle akció-vígjáték legyen.
2: Igen, ilyen vígjátékos legyen, igen. De hozzuk bele az internetet, meg ezeket a modern technológiai, nem ilyen informatikai valamit bele, ami így a mai világot, nem tudom, jellemzi, nem tudom, Instán leegyeztetik a dolgot, vagy valami, tudod, vagy...
0: Instán?
2: Igen, nem tudom, vagy TikTokon, vagy
0: egyébként,
2: valami.
0: Egyébként az egyik úri ember állítólag youtuber akart lenni.
2: Na.
0: Tehát, hogy nem tudom, valami ilyen autózós vagy motorozós videókat töltögetett fel YouTube-ra. Uh-huh. Úgyhogy simán benne van ez is. Hogy találták meg mondjuk a motorost, amikor összeverbúválják a brigádot, igen. És hol van egy YouTube, nézd csak! Igen. Itt vagy motorozik, milyen ügyes.
2: Na, én erre gondoltam, hogy így behoznék valamilyen simán olyan lehet. Közösségi média platformot, amivel így fel lehet dobni az egész filmet.
0: De a végére meg, ugye nem a végére, de az egész csapat összeállításnál, hogy lenne egy ilyen ügyetlen idősebb bácsi.
2: Most az Ocean's Eleven-re gondolsz? Mert az ott volt ilyen
0: hasonló. Van idős bácsi?
2: Van.
0: De van.
2: Hát ki? Az a szem, de hogy nem.
0: Ki az Ocean's, idős bácsi?
2: Hát az a szemüveges ősz, ott lakik az óceánban, de hogy nem. Hát emlékezz csak van. Vissza, az Ocean's Eleven-be benne van.
0: Na jó, de ő nem bénácska.
2: Nem, csak most hirtelen ez jutott eszembe, ez a film, hogy hasonlóképpen vannak összeválogatva a csapat.
0: Igen, ilyen balfácánokat képzelnék el, de a Louvre-on belül is.
2: Ja, hogy a Louvre-on belül is, hogy van beépített emberek?
0: Igen, esetleg, például, igen. De hogy a biztonsági őrök is ilyen magyarosan, tudom elképzelni magyarosan, ilyen lomhák, így alszanak egy szendvics után, vagy tudom, ilyen kis félig gagyi vigyát.
2: Igen, egyébként olyannak, igen. Mondjuk azt írják, ugye, hogy dokumentumfilmet is, szeretném, de az meg ilyen nagyon komolyra sikerülne, biztos, szerintem. Jó lenne, igen, egy ilyen Luc Besson féle, kicsit vígjáték olyan.
0: Igen, kicsit nagyon
2: vígjáték. Szarkasztikusan.
0: Igen. Olyan, nem mondjuk az a baj, hogy francia, szóval...
2: Hát azért franciák tudnak, azért.
0: Nem, ami most eszembe jutott, ez a szarkasztikusságról, hogy mondjuk, hogyha dán vagy norvég film lenne, akkor abban jobban át tudnám képzelni, hogy, hogy szatírát készítenek belőle. A franciáktól inkább ezt az ilyen családi vígjáték.
2: De most megnéztem, hogy Jean Reno már szegény 77 éves, de hogy egyébként ő lehetne. Mondjuk, aki ül így a gép mögött, és onnan irányítja, például. És küldi az instrukciókat.
0: Azt a filmet azért megnézni. Ugye nem veszi túl komolyan magát, nem egyébként, és most ez egy olyan, nem is azt mondom, tragédia lehetett a franciák számára, de biztos, hogy...
2: De pont a Louvre, és 8 perc alatt.
0: Igen, tehát az egész ilyen szürreális.
2: Fényes nappal. Fényes nap, és ez a filmben jön a jelenet, hogy üvegvágó segítségével bejutották.
0: Senki nem vette észre.
2: Mert szerintem fel sem merül így az emberekbe, hogy ilyet fényes nappal, ilyen úgymond egyszerű technikával.
0: Azért, mert emelődarúval kerültek föl, tehát mint hogy a munkálatokat végeznének.
2: Ja, mennyire egyszerű. Hihetetlen. És már csak ezért is nagyon röhelyes a sztori.
0: Igen, adja magát. Na, de hát a kérdésünk, igen. Vagy hát nem kérdésünk, a témánk ezután az, hogy vajon mennyi olyan történés van a világban, vagy volt a világban, amiből hasonló filmeket lehetne készíteni. Találtam egy jó párat, tehát ilyen emu háború meg társai, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, de az ön ötleteire is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy 74-444-444, ezt kell beütnie, és akkor beszéljünk róla.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3 perc múlva 8:30 lesz csütörtökön, május 28-án ez az Antwit reggel, és hát ma ugyebár arról beszélünk ebben az órában, hogy kirabolták a Louvre-t, még tavaly.
1: Igen.
0: Annyiszor rontom el ezt a nevet egyébként.
1: A Louvre?
0: Louvre?
1: Igen.
0: Louvre-ot? Vagy?
1: Louvre.
0: Szóval, hogy a múzeumot. Kirabolták azt a helyet, és ebből film készül majd, és akkor erről beszéltünk az imént, hogy valami ilyen akcióvígjátékként tudnánk maximum elképzelni, mert hogy menekülés közben még el is hagytak valamit.
1: És az a rollerrel menekültek. Tehát a rollerre, mert hogy így követjük vissza az eseményhez követő cikkeket és írásokat, és egyre viccesebb egyébként a dolog. De hogy közben a franciák baromira meg vannak sértődve, és gondolja, hogy ez az ország imázsnak abszolút nem tett jót, ott ugye pont a franciák, és hát a Louvre, és hogy mennyi millió külföldi turista megy oda, és egyszer csak úgy simán minden fennforgás nélkül.
0: 4 percet volt.
1: 4 perc alatt, és így kirabolták.
0: No, de hát azért lenne ez ildomos egyébként vígjátékként, mert hogy humorizálva könnyebb feldolgozni
1: abszolút,
0: ezt a traumát.
1: Abszolút.
0: Nyilván nem lehet mindenből. Bár figyelj, ilyen fekete komédiát lehetne Trianonból is.
1: Hú, igen. Hát
0: nem biztos, hogy készen állunk. Nem.
1: Igen.
0: De lehetne. Viszont volt egy telefonunk arról, vagy azzal kapcsolatosan, hogy miből lehetne még filmet készíteni, úgyhogy hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antwit.
2: Jó reggelt kívánok, szevasztok.
1: Jó reggelt.
2: Na, maradjunk Magyarországon.
0: Maradjunk.
2: Na, hát én azt szeretném csak mondani, hogy ugye van, hogy Ria-Ria, Hungária. Igen. Na, akkor menjünk kicsit vissza a történelembe. Én jó pár éve ezelőtt én hallottam, hogy egy óriási nagy filmet akartak a magyarok, a hun vezérről, az Attiláról.
0: Aha.
2: Ebben lettek volna amerikaiak, Dél-Amerikában rengeteg szponzor beszállt volna, és valami éget elmaradt. Lehet, hogy egy kisebb filmet csináltak volna belőle. De ez szuper volna ez a film. Ezt ne csinálnák ezt a filmet. Igaz, hogy nagyon drága volna. De erre nem beszélt még senki. Mert az Attila a legnagyobb hun vezérünk. És ugye Európa, hát majdnem leigázta egész Európát. Egy. És akartak is tényleg erről filmet csinálni. Mondom, egy jó 8-10 éve volt a tévében hallottam, de azt akkor elmaradt.
0: Aha.
2: Mit szóltok hozzá ehhez, hogy
0: simán lehetne abból is egy jó kis kalandfilmet.
2: Hú, hát ez egy nagy világhírű film, ezt lehetne vele csinálni.
0: Simán.
2: Marha nagyám a költségvetése.
0: Hát az
1: biztosan.
2: Na ezért nem lett megcsinálva. Na, csak ennyit szerettem volna, hogy Ria-Ria, Hungária.
0: Így van, köszönjük. Egyébként annyit, hogy készült Attiláról film, már 54-ben
1: aztán.
0: Attila a hunok királya, egy amerikai történelmi kalandfilm, 2001-ben is készült egy film, Attila Isten ostora. Itt egyébként nem más alakította Attilát, mint Gerard Butler. Ez egy világhírű színész. És 2013-ban, szintén készült egy film, de arról inkább nem beszél senki.
1: Jó.
0: Ahogy észrevettem.
1: De a Hétvezérről is készült, nem, ebben volt a Szabó Győzés, ez egy kicsit ilyen viccesebb, de lehet, hogy nem jól emlékszem, nem készült.
0: Nem, az a honfoglalás.
1: De nem a honfoglalás. Nem, de ez is valami, no, van valami emlékem, hogy valami kicsit ilyen viccesebb készült.
0: Ja, nem így játék.
1: Azért csak feldolgozták itt a magyar történelmi eseményeket.
0: Na hát van még bőven. Ugye volt a Viszki is,
1: az is
0: nem olyan régen, talán az egyik legfrissebb ilyen történet. Nem legfrissebb, mert most ugye volt ez a Petőfi film, amiről szintén nem beszélünk inkább.
1: Igen.
0: A Mohás filmet elkaszálták sajnos.
1: Lett volna?
0: Lett volna. Jó pénzért, persze.
1: Ja, persze, mert most van ugye a fordulója.
0: Nem lesz, ha minden igaz. No, de hát azért csomó minden van, amiről még lehet, úgyhogy gondolkodjon és mondja el ötleteit. A 74-444-444-en miből készítetne ön filmet, amilyen megtörtént?
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antwi reggel, május 28-án csütörtökön 8:36-kor, és hát akkor beszéljünk tovább arról, hogy miből is lehetne filmeket gyártani, mert hogy a Louvre kirablásából készül majd egy film, és megbeszéltük az imént, hogy reméljük, hogy vígjáték lesz. De hát, hogyha már vígjátékok, akkor meg kell említeni a nagy emu háborút.
1: Az mi az a nagy emu háború?
0: Az a történelmi esemény, amikor Ausztrália hadat üzent a madaraknak, az emuknak.
1: Igen.
0: És spoiler alert, vesztett.
1: Vesztett. De létezett, hogy ez egy
0: mondat. 1932-ben Nyugat-Ausztráliában több tízezer emu kezdte szétverni a farmokat, a gazdák segítséget kértek, az állam pedig úgy döntött, hogy rendben, küldjük a hadsereget.
1: Most eszembe jutott, itt a, volt ugye sajtótájékoztató a Babics előtt, és a varjuk ott voltak, és és a varjuk támadása, amit nem tud legyőzni a város, mert például, hogy védett madár.
0: Például.
1: Most ez jutott eszembe egyébként.
0: Hát hasonló egyébként.
1: De nem?
0: Hát annyi, hogy hát most egy hadsereg ide jönne szexárra a varjukat űzni, az más.
1: Hát igen,
0: de az emukat tényleg elkezdték űzni, vagy űzni, mert hát igen, kiment a hadsereg.
1: Az igen.
0: Csak hogy az emuk nem olvasták ezt a forgatókönyvet, mert hogy szétszóródtak kis csapatokra, cikáztak, akár 50-nel is tudnak futni ezek a madarak, repülni nem tudnak, ugye, de futni, igen. Gyorsabbak voltak, tehát mit várták, és kifárasztották a katonákat.
1: Azt a mindenit.
0: Egy ponton még egy teherautóra szerelt gépfegyverrel is üldözték őket, de az autó pattogott a terepben.
1: És leesett.
0: A lövész nem tudott célozni, az emuk pedig egyszerűen elfutottak.
1: Tehát az emuk legyőzték az ausztrál hadsereget. Az igen.
0: Ebből simán lehetne egy ilyen groteszk filmet készíteni.
1: Benni egyébként így adja a helyzet, meg a történések, a napi események, hogy mikből lehetne csinálni.
0: Persze simán. Állítólag egyébként annyira okosak voltak az emuk, hogy még őrszemeket is állítottak, akik jeleztek a többi emunak, és akkor úgy futottak. Tehát, hogy nagyon durva hadviselést folytattak.
1: És ez mikori film?
0: Ez nem film, ez egy történet. 1932-ben.
1: És ugye ebből
0: ebből lehetne egy filmet csinálni. Igen. Az ország, ahol a természet nem csak veszélyes, de még taktikai fölényben is
1: volt. Nagyon jó.
0: Ez az egyik, amiből simán lehetne. Van még egyébként norvég vajválság.
1: Vaj?
0: Vajválság. Vajválság, igen.
1: Mert elfogyott a vaj.
0: Elfogyott a vaj. És hogy csempészték be a határon a vajat.
1: Azt a mindenét.
0: 2011-es sztori, úgyhogy nem is olyan régi. Bizony.
1: Ez ilyen nagy vajfüggők a norvégok ezek szerint?
0: Ezek szerint.
1: Mert hogy csempészték.
0: Csempészték a vaj. Hát az régen italcsempészek voltak,
1: most már vajcsempészek. Hú, ez is.
0: Ebből is lehetne
1: egy jó kis vígjátékot, igen.
0: Összerakni. Na hát van még egyébként, ezen túl még mindig nem fogytunk ki, de hát önre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy osszam meg velünk, hogy ön milyen megtörtént eseményből készítetne filmet. 74-444-444.
2: Ez az Antwi reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3-4-9 is elmúlt már május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és hát akkor beszélgessünk tovább arról, hogy milyen valós eseményekből lehetne filmet készíteni, leginkább a vígjáték vonalon mozgunk, mert igen, nem akarunk korán reggel drámázni, mert nyilvánvalóan úgy is fel lehetne dolgozni nagyon sok mindent. Van még egy utolsó, ami szerintem érdekes film lehet, a Ballon Boy Hoax.
1: Igen, igen. Próbálom összerakni, hogy mi lehet.
0: 2009 Amerika.
1: Igen.
0: Képzeljük el azt az alaphelyzetet, hogy van egy apuka,
1: igen,
0: egy anyuka, meg a gyerek, egy 6 éves kölyök, de hogy apuka igazából egy irodista, egy ilyen szürke, eminenciás, átnéznek rajta, mit tudom, hogy leöntik kávéval, nem kérnek bocsánatot, stb. És akkor apuka kitalálja, hogy hát ő ebből kitör. És létrejön a Ballon Boy Hoax, ami úgy indult, mint egy katasztrófa film, de hát nem úgy végződött. 2009-ben egy amerikai család bejelentette, hogy 6 éves fiúk véletlenül berepült az égbe egy házilag barkácsolt héliumos űrhajóval.
1: Jesszusom.
0: Az egész ország bepánikolt, várja.
1: Igen.
0: A tévék élőben közvetítették a repülő ezüst léggömböt, a rendőrségi üldözést, igen, és a szakértőket próbáltak meg...
1: Megszólaltatni,
0: hogy számolják ki, hogy mennyi ideig bírja egy gyerek oxigén nélkül egy UFO-ban.
1: Úristen, ez nagyon... És akkor mi...
0: Konkrétan Amerika egyszerre nézte 2 órán keresztül ezt az egészet. Aztán a ballon leszállt, mert hogy elfogyott, igen, a dolog, és kiderült, hogy nincs benne a gyerek.
1: Uha.
0: Na jön a pánik, ugye? A feszültség,
1: igen,
0: a filmben.
1: Igen.
0: Hát az ideg összeomlás. Mi lett a gyerekkel? Kiesett belőle esetleg? Elszállt Kansas felé? Vagy
1: elvitték az UFO?
0: Vagy az űrből integet éppen visszafelé, hogy hello, sziasztok, itt vagyok. Aztán megtalálták a kisfiút.
1: Otthon.
0: A padláson.
1: Oda bújtatták.
0: Oda bújtatták a szülei, Jézus, a padlásra.
1: Tehát valamivel az ember fel akarta dobni az életét, és szürke hétköznapjait, hogy valami történjen, és nem tudom, letartóztatták őket. Várjál, egyébként. Még
0: hogy élőadásban kérdezték a családot, erre előbukkant a kisfiú, és akkor elmondta, hogy hát csak benne akartak lenni a tévében.
1: Az, és mekkora sót csináltak, hallott. 2 órán keresztül egész Amerika nézte őket. Na, ebből tök jó filmet lehetne
0: csinálni.
1: Ugye, simán.
0: Országos médiaőrület lett, rendőrségi ügy, a szülők bajba kerültek, a világ meg megtanulta, hogyha valaki azt mondja, hogy a gyerek ott száll az UFO-ban, akkor lehet, hogy előbb meg kell nézni a padláson.
1: Jó, hát mondjuk Amerika, hogy rá kell írni a mikrohasználati utasításra, hogy a macskát ne rakd be. Innentől kezdve nincs, mint meglepődni.
0: De akkor nem? Is. Most. Igen.
1: De ez jó, ez nagyon, ez még a norvég vajválságnál is jobb. Annak utána olvastam ennek a vajválságnak, hihetetlen.
0: Hát azt is lehet simán a szeszcsempész.
1: Virágzott a fekete piac, és a külföldi vaj csempészése. Mert hogy a szupermarketek polcai teljesen kiürültek, 2011 vége.
0: Így van.
1: Az árak az egekbe szöktek, virágzott a fekete piac, és a külföldi vaj csempészése. Hihetetlen.
0: Az élet adja ezeket a sztorikat. Volt, abból készült egy film, most jutott eszembe, a Kokain medve.
1: Igen.
0: Abba készült aztán egy film, hogy csempészték a kokaint repülőgépen, és kiszorták
1: és a, medve,
0: a repülőről, és leugrott egy fickó ejtőernyővel, hogy majd ő ott akkor jó eldugja meg összeszedni, csak a csávó aztán nem került oda, uh-huh, mindegy, de a medve megtalálta a kokaint.
1: És megette.
0: Nem a valóságban nem lett a happy end a vége, a filmben sem, ha jól tudom.
1: De na, hát adtunk valakinek ötletet itt a reggel folyamán, nem?
0: De ezek mellett meg... is, itt hazánkban is a mindennapokban, mit tudom én, egy MÁV kalandok film, egy sketch vígjáték.
1: Igen, hogy tudsz úgy utazni a MÁV-on, hogy ne késsen, vagy nem rá, tudom, vagy valami hasonló.
0: Szóval lehetne bármit kitalálni, még nagyjából körbejártunk, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.

0: Majdnem 3 perc múlva 9 óra lesz, május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és hát akkor összegezzük az elmúlt nagyjából 50 percet.
1: Nagyon jól szórakoztunk, szerintem.
0: Csomó film ötletet adtunk, hogyha valaki esetleg ilyenben utazik, nyugodtan keressen meg a szerzői jogokért.
1: Ezt akartam mondani, hogy valami jutalékot szeretnénk kérni az ötletekért, amit az elmúlt egy órában elhangzott.
0: Véletlenül az EMU háborúról szeretne az, filmet.
1: Nem, a norvég vajválság.
0: Norvég vajválság.
1: Abszolút a vajválság.
0: Nehéz szó egyébként.
1: Az. De ez a ballonboy. Ó. Hihetetlen. Na hát...
0: Ugye az egész onnan indult, hogy a Louvre kifosztásából készül. Film, és reménykedünk abban, hogy egy ilyen jó kis akcióvígjáték lesz ilyen, majd.
1: És nem annyira komolyra.
0: Biztosan beülünk rá, mert ezeket, hogyha humorosan fel tudjuk dolgozni ezeket a traumákat, úgynevezett traumákat, akkor igazából egyenesben vagyunk.
1: Így van.
0: Na hát ennyi fért akkor bele nagyjából.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Szia. A folytatásban pedig érkezik Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát, ahogy azt szoktuk minden csütörtökön, úgyhogy informatív lesz, a hírek után kezdünk, tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code. Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
6: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál, csak nem 1000 diplomata útlevelet vonhatnak vissza. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderül, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz holdudvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Belkei György László elmondta, hogy míg a korábbi ciklusokban 100-200 diplomata útlevél kiadása volt jellemző, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt több mint 1000, sőt majdnem 1500 diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre. Szondi Vanda kormány szóvívő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Pénteken találkozik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, erősítette meg az Uniós Bizottság illetékes szóvivője. Mark Rutte, az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a magyar kormányfővel, a megbeszélés végén pedig kora délután közös sajtótájékoztatót tartanak. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. Az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata folyamatban van, mert a vizsgálati módszerek nem minden esetben tükrözték a kialakult hőmérsékletet. Erről a Hungaromet tájékoztatott. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontú, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, délután 22-27 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 28-án, 9 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok, és itt ül már velem szemben Gödrey Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia, szia!
0: No hát akkor hamarosan megkezdjük a beszélgetésünket, ami nyilvánvalóan a következő időszak programjairól szól, majd zenélünk és kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon

0: Ez az Antrit reggel, 9.07-kor, május 28-án csütörtökön, és akkor megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Először is köszöntelek még egyszer.
1: Én is nagy szeretettel köszöntelek téged is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: No hát nyilvánvalóan a következő időszak az, ami érdekes lehet, de előbb még megkérdeznélek, hogy hogyan értékeled a pünkösdit.
1: Nagyon-nagyon-nagyon jó volt szerintem, tehát élmény volt benne dolgozni a rendezvény ideje alatt. Úgy éreztem, ugyanazt éreztem én, ez most ilyen, hát most ha mondhatok ilyet, én magám véleményem, ugyanazt éreztem, mint a Szexárdi Majálison, hogy jó ott lenni, jó benne dolgozni, jó leső érzés elfáradni benne, és sikerült elfáradni benne. Én ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, aki úgy döntött, hogy velünk tart, és részt vesz ezen a programon. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennyire sokan voltak, és hát nem az én osztályrészem teliben 100%-ban értékelni magát a rendezvényt, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy jól elfáradtunk. Szerintem a kedves vendégek is azért itt a 3 napot végig nyomták velünk, úgyhogy nagyon jó volt.
0: Szerintem is jó volt. Úgyhogy akkor kezdjünk bele, vagy csapjunk bele a jövőbe.
1: Igen, hát ahogy ugye többször elmondtuk, hogy vagy többször elmondtam én is, itt és máshol is, hogy a május az egy ilyen nagy rendezvényekkel tarkított május. Ugye pont így adta ki a húsvétokán a mozgó ünnep révén, hogy május közepe, majdnem közepe lett a pünkösd. Ugye május elején kezdtünk a már az előbb említett Szexárdi Majális

0: kezdtük el róla tavaly a Dolna vármegye egy gyermekrajz pályázatot, és hát gyakorlatilag az intézményünk megnyitásától 1970-től kéz a kézben jártunk ezzel a rendezvénnyel, amelynek egyébként mindig a Márványterem volt a helyszíne. Úgyhogy most is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, ma délután 2 órakor, hogyha ebéd után valaki egy nem kis képzőművészeti élményre vágyik, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk. És hát ugye van még nekünk itt a minden más, például a Cinege Madár Dolna vármegyei népdaléneklési és népzenei verseny, amelynek a döntője most lesz május 30-án szombaton 10 órakor a rendezvényteremben. Ez is egy tradicionális esemény, amelynek a pikantériáját az adja, vagy különlegességét, hogy kvázi most, ha nevezhetem így, akkor jubilát, mert 10 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy újraindítjuk 2018-ban, akkor az 8 éve, bocsánat, csak 10. alkalom, tehát úgy jön ki, hogy most úgy körülbelül úgy jön ki, hogy a 10. alkalommal rendezzük most, úgyhogy ebbe ugye nyilván benne volt a Covid, meg minden, tehát amikor nem lehetett megtartani, tehát ez most a 10. alkalomnak vagyunk ennek a megmérettetésnek a szervezője, és ugye a két elődöntőben legjobban szerepelt csapatokat, csoportokat juttatta a zsűri a verseny döntőjébe, és ugye úgy van, hogy aki itt a legjobb lesz, a döntő legjobbjai a szexádi születi napok keretében, napokon a Cinege Madár Gála műsoron mutatkozhatnak majd be. Úgyhogy én minden megmérettetéssel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy nálam mindenki győztes, tehát aki nevez, ugye itt is olyan tudás kellett, most ha jól emlékszem, az volt a versenykiírásban, hogy itt minimum 20 néptal, tehát egy komplet csokrok. Köszönöm szépen, tehát nálam már mindenki győz. Most a saját népdalcsokor tudásomból, meg tudományomból indulok ki, akkor innen is gratulálok mindenkinek, úgyhogy nagyon várom az eseményt, ugye szombaton 10 órakor lesz, és hát bátorítom a kedves hallgatókat, hogy tessenek belépni. Egy nagyon-nagyon szép keresztmetszetet hallhatnak abból a gazdag népzenei és népdalanyagból, kultúrából, ami akár hazánkat jellemzi, úgyhogy egy kiváló szombat délelőtti, vagy kiváló szombati élmény ez. Aztán rákanyarodunk a vasárnapra, ugye lesz a Magyar Hősök Emléknapja. Ezen ünnepi beszédet mond Berlinger Attila szexárd polgármestere, a szexádi Garai János általános iskola diákjainak előadásában lesz ünnepi műsor, egyházi áldást pedig Vadászi Dániel metodista lelkész mond, és a megemlékezést pedig koszorúzás zárja. Ugye ez is egy aktuális téma, mert úgy küldtük ki a koszorúzási felhívást, hogy ma délig, tehát 12 óráig várjuk a visszajelzéseket, mindig elmondom, egyébként nem vagyunk szörös szívek, én várom a godrei.zoltankukat@szexardagora.hu e-mail címre, magamat sem tartom szőrös szívnek, tehát hogyha valaki késne egy ütemet, és holnap jelezni, hogy holnap jön ez a szándék jelzése, ezen szándék jelzése, hogy ő akkor koszorúzna, akkor természetesen föltesszük a koszorúzási listára. A programon egyébként közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlója is. Nagyon-nagyon szép és megható és felemelő megemlékezés ez. Tisztelettel várjuk azokat, akik szeretnének a hősök előtt fejet hajtani. És hát a... Jöjjön a zene, oké, rendben. Túlbeszéltem, köszönöm, bocs.
1: Előbb zenélünk, aztán pedig a gyermeknappal folytatjuk.
2: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics reggel, 4:10 is elmúlt, már május 28-án csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével, és az előbb, hát elvettem tőled a szót, de hát nyilvánvalóan a gyermeknappal akartad folytatni.
1: Így van. Nem baj, hogy elvetted, nem baj. Köszönöm szépen, mert visszaadtad. Nem adtad volna vissza, akkor aztán, ja. Igen, hát a Városi Gyermeknap. Idén is megszervezzük a gyermeknapot, ugye ez az a nagy rendezvény, ami keretbe foglalja a májust. Május utolsó vasárnapján életünk szerintem legnagyobb kincseit, a legnagyobb csodáit, a gyermekeinket ünnepeljük, gyermekeinket köszöntjük, és hát mi a kispolgárokat itt Szekszárdon köszöntjük egy ilyen Városi Gyermeknappal, de persze nem csak a szekszárdi kispolgárokat várjuk, hanem mindenkit, aki szeretne egy jót szórakozni, és akkor ugye gyermeknappal kapcsolatban mindig el kell mondani, hogy anyukának, apukának való program is ez, tehát most nyilván a gyerek nem jön egyedül, de hát lelkem ilyen állítólag, hogyha a férfiakra ránk azt mondják, hogy lelkünk mélyén világéletünkben álmodozó kisfiúk maradunk, akkor azért azt gondolom, minden felnőtt ember egy picit lelkem mélyén gyerek marad. Tehát, hogyha valahol pörög egy Halász Judit lemez, akkor az még szerintem teljesen érthető. Na de vissza a gyermeknapra, hát kicsit, nem is kicsit átvarázsoljuk itt a Szent István teret és környékét. Ugye a rutinos gyermeknapozók már megszokhatták, hogy a Szent István tér, tehát a Babits Mihály Kulturális Központ és környéke az a helyszín, ami a rendezvény fő helyszíne, ez egészül most majd ki a 160-as előtti térrel. Tehát lesz egy mese színpadunk, ez ugye ott lesz majd a Művészetek háza előtt. Oda érkeznek 2 órát. Egyébként maga a program az 10 órakor indul, 10 órától tart, de most, ha egy mese színpaddán nézzük, mint egyik helyszín, akkor oda érkeznek a kis mesemondók, a Városi Mesemondó verseny nyertesei. 15 órától pedig a Kovács Ferenc 55. Tolna Vármegye Gyermekrajz Pályázat díjazott alkotásait fogjuk kivetíteni. 15 óra 30 perctől lesz Mamin Baba, babahordozós latin fitness, ők ugye, hát engem megvettek kilóra, ugye ők első fellépőink voltak most így a Pünkösdi Fesztiválon, a Nász Friedrich Nóra, aki újraélesztette ezt a sztorit, és hát végtelenül cukik voltak. Tehát ezt el is mondtam ott fönt a színpadon a Pünkösdi Fesztiválon, hogy soha az életében. Tehát a Pünkösdi Fesztivál történetében először volt olyan, hogy a színpadra lépő kis főszereplőink, fellépőink éppen elalszanak, vagy akkor ébrednek. Tehát nagyon cukik voltak, úgyhogy lehet ide is jönni, olvadozni, ájódozni. Tehát lesz 15:30-kor a Mamin Baba Baba hordozós latin fitness, és akkor 16 órakor Berlinger Attila Szekszárd megye jogúváros polgármestere mond egy köszöntőt, 17 órakor pedig a mese színpadon lép fel a Kispárna mesezenekar. Hát a Haik Vikiéket se kell bemutatni senkinek. Voltak ők már több gyereknapon is, meg voltak ők már több programunkon is, nagyon-nagyon szeretik őket a gyerkőcök. És hát akkor az említett 10 óra, meg ugye, amit még nem említettem, de több helyen is elmondtuk, meg hogyha az ember ránéz a plakátra, akkor látszik. Ugye az idei Városi Gyermeknapot a cirkuszi tematika alapján szerveztük meg, rendezték meg, a kollégák szervezték meg, úgyhogy a négyszögletű kerekerdő, az egy varázslatos cirkuszi akadémia helyszíne lesz, ami 10 órától indul, de lesz népi játszó is vásári forgataggal és mutatványos kalandjátszóval, akkor lesz zsonglőr játszóház, és akkor ezzel párhuzamosan pedig a Babits Mihály Kulturális Központ büdő termében 10-kor és 16 órakor lesz ringató foglalkozás. Azt mondanom se kell, hogy a ringató az egy milyen jó kis esemény, mindig nagy sikerrel zajlott, reméljük így lesz ez idén is, úgyhogy szombaton 10 és 16 órára várunk mindenkit, és akkor a 160-as előtti téren lesz a családi napja a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak, becsatlakoztak a rendezvénybe, szeretettel köszöntöttük őket, és hát nagyon jó programokkal érkeznek. És ugye ez egy ilyen széleses, hogy fogalmazzak, rendvédelmi életmentő spektrum, ugye lesz rendőr, tűzoltó, mentő, polgárőrség, és érkezik még a Vöröskereszt is. A Szent István téri sétányon pedig lesz artista vásári varieté 14 óra 30-tól, és akkor lesz még utcai zsonglősó, és akkor mindezeken fölül kirakodó vásár, étkes sátrak, gyerekjátszó, légvár, mini vidámpark, lesz menetlevelünk, menetlevélállomásunk, ugye a kitelepülők asztalainál lehet majd matricákat gyűjteni, és akkor a kitöltött menetleveleket be kell dobni egy kihelyezett urnába, és akkor a kishorsolt menetlevél szerencsés tulajdonosa ajándékot kap. Úgyhogy, de lesz még mindenféle földi jót, tessenek megnézni a honlapon, a Facebook oldalon, az Instagramon, úgyhogy én nagyon várom, ez egy nagyon-nagyon cuki kis rendezvény, és egy nagyon kis szívhez szóló rendezvény, tehát amikor más nincsen, csak a örömteljes, tehát nevetés, kacagás tényleg egész nap, hát az annál jobb nincsen, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit.
0: Az előző években is nagyon-nagyon jól sikerült, reméljük, hogy most is így lesz. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a Maked

0: 3 perc múlva fél 10 lesz, május 28-án csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. A gyereknap megvolt, ahogy ez a hónap is, gondolom.
1: Így van, és akkor ezzel be is zártuk a májust. Hát én már csak ilyen slágvortokban szeretném így felsorolni a következő napok programjait. Június 2-án kedden nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt 17:30-tól a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsga kiállítására. Ez a Bakta Galériában lesz. És hát van még itt program, június 4-én csütörtökön lesz a megemlékezés a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából, azaz a nemzeti összetartozás napja. Ünnepi beszédet mond Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, és irodalmi megemlékezés a déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium diákjainak előadásában lesz. Egyházi áldást pedig dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor lelkész mond majd, és lesz koszorúzás is, aminek szerintem órákon belül a koszorúzási felhívása megy is ki a tisztelt érintetteknek. Június 6-án koncertvizsgája lesz a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló általános iskola, ami és gyakorló volt a táncművészeti tagozatának. Felléptek nálunk a Pünkösdin, nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon teljes volt az ő produkciójuk, öröm volt nézni. Most hosszasabban lehet bennük gyönyörködni a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. James Fritz 412 című darabjával érkezik a Loop Színházi Társulás. Ide is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, a főszerepben Lengyel Tamás, Grillusz Dorkát, Váradi Gergelyt és Trier Beatrixet köszönhetjük. Ez június 9-én lesz, kedden 19 órakor, és gyerekszínházunk is lesz. Ez úgy értve a sajátunk, hogy ez a meghirdetett óvodás és kisiskolás, valamint kisiskolás plusz bérletet, ez a bérletes előadásunkból az utolsó, ez nem más, mint a Pocahontas. Ez lesz június 10-én 14:30-kor, emellett pedig ez a kisiskolás bérlet, az óvodás lesz júni 11-én 10:00-kor, és szintén júni 11-én 14:30-kor a kisiskolás plusz bérlet negyedik előadása. 13-án lesz Nem tudunk élni nélkületek címmel apostol koncert, kórusok éjszakája pedig ugyanaz nap 6:00-kor a Művészetek Házában, de ez még a jövő zenéje, ne utazzunk az időben, ennyi lenne egyelőre.
0: Hát köszönöm, hogy itt voltál, és kitartást nektek a további sok-sok munkához.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, szépen, minden jót, szia!
0: A folytatásban pedig megkezdjük majd az Ontrit Training Zónát, azt a két hetente érkező fitness magazinunkat, amelyben különböző mozgásformákkal és a mozgás kultúra népszerűsítésével foglalkozunk, úgyhogy tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel május 28-án csütörtökön 9:35-kor, azon belül is az Antrit Training Zóna, hiszen itt ül már velem szemben Faragó Zsolt. Köszöntelek!
1: Sziasztok! Ez itt az Antrit Training Zóna, és Faragó Zsolt vagyok.
0: Na hát a mai témánk az edzőtermi szorongás, mert hát tényleg létező dolog, hogy azért nem megyünk el esetleg edzőterembe, mert hogy úristen, mit szólnak majd.
1: Igen, hogy kínos-e a mozgás, amikor azt hiszük, hogy mindenki minket néz. Hát ma az egy érdekes témába kezdünk bele. Volt-e már olyan, és inkább a hallgatókhoz szólok, volt-e már olyan, hogy el akart kezdeni mozogni, vagy el akartatok kezdeni mozogni, de inkább nem tetted, mert úgy érezted, hogy elkezdem, és mindenki engem fog nézni. Na, hát ez egy elég gyakori dolog. Mit fognak gondolni rólam? Bénán nézek ki, nem csinálom jól, és tudom, hogy mi az érdekes, de legtöbb ember ugyanezt gondolja saját magáról, nem rólad. Én azt mondom edzőként, hogy láttam már jó pár termet, láttam már jó pár teremben, és dolgoztam is, komolyabb termekbe is, nagyon nagy termekbe is, de elárulok egy titkot. Nem fog senki nézni, mindenki saját gürcébe van elfoglalva, mindenki azzal foglalkozik, hogy jól csinálja a gyakorlatot, mert lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy őt nézik, de nem nézik, és hogyha azon is kapod, hogy néz valaki, 5 perc is elfelejti. Nyilván van olyan, aki azért jár oda a terembe, mert esetleg más kapcsolatot szeretne teremteni, és nem csak a sport kedvéért megy. Ez többnyire jellemző, hogy bár nálunk is Szekszáron régóta mondtam, hogy nagy szükség lenne egy igazán nagy teremre a városnak, hiszen hogy bármikor bárki be tudjon menni. Ez meg is történt, viszont hallom azt, hogy olyan aggályok vannak, ami a mai témánk is, hogy nagyon kirakatba érzi magát. Nyilván egy ilyen franchise nagy terem, ez nyitott, ez teljesen átlátható kell legyen, akár a recepciós részéről, vagy akár az emberek részéről, hogy melyik gép szabad, melyik. Hogy ezt kevesen tudják leküzdeni, illetve sokan küzdenek azzal, hogy ezért nem mennek el. Nem mindenkinek adatik meg a lehetőség, hogy privát terembe tud elmenni, ahol nyilván ezek a problémák nincsenek. És hogy a kolléganőddel beszélgettünk is még ezek szerint, hogy én nem is gondoltam, hogy jó Istenem, milyen a cipőm, jó a felszerelésem, ez most ez így együtt, ehhez mit szólnak. Igen, ezeken át kell lépni, tehát bemehetek gumicsizmába és edzeni mentem oda, az önbizalmam legyen meg, hogy én azért jöttem ide és azért fizettem, hogy itt edzeni tudjak. Szóval vannak ilyen szorongások, és igazából legtöbb embernél ez az akadály, hogy elkezdi. Hogy elkezdjen mozogni, hogy elkezdjen edzeni. Ezért vezettük fel az előző adásokba, hogy azért érdemes otthon egy kicsit elkezdeni mozogni, és akkor ezekre az úgymond fóbiákra, vagy ezekre a szorongásokra felkészülve, ugyebár mi fog történni, mi a legrosszabb, ami történhet, egy terembe rám néznek, észrevesznek, esetleg megszólítanak. Nyilván mindig vannak ilyen nagyon okos edzőtermi látogatók, akik szinte minden terembe előfordulnak, akik nagyon megmondják a tutit, nagyon okosak, és szinte azonnal tud neked tanácsot adni, hogy mit, hogy csinálj. Van, akit ez is zavar. Ezekre is emlékeztettek vendégek, hogy amikor ő elkezdte először, akkor bementem a terembe, és akkor ott egyből jött a gyerek, és mondta, aztán nem tudtam levakarni magamról, de mindenáron segíteni akart. Igen, legtöbb helyen van személyedző, tehát akkor a személyedzőnek el is lehet hinni, hogy mit kell csinálni, illetve maga a recepciós segítséget kell kérni ilyenkor, hogy melyik gép hogy működik, ami szerintem alapfeladata is.
0: Meg hát szerintem egyébként az, hogy belépünk egy edzőterembe, és akkor rögtön majd mindenki minket fog nézni, nem azzal van mindenki elfoglalva, hogy éppen túlélje azt a szériát, amit csinál. Tehát az életéért küzd sok esetben.
1: Ha azért megy oda, hogy sportoljon, akkor valószínűleg tényleg azzal van elfoglalva. Sokan láthatnak ilyet, hogy füles van a fején, és akkor teljes átszellemülve dolgozik. Ők már valószínűleg ebből a szempontból haladók. Tehát ők tudják, hogy mindegy, hogy kit nézel. Én edzeni jöttem ide, te meg ha nézelődni jöttél ide, akkor azért fizetted ki, bár annak nem nagy eredménye lesz valószínűleg. Mindig vannak minden edzőteremben nagyon kigyúrt emberek, ezektől is tartanak. Igen. Általában. Én azt tudom mondani, és ez tényleg pozitív tapasztalat, de bárki hallgatónak más a tapasztalata, véleménye van ezzel kapcsolatosan egy vicces sztoria, akkor nyugodtan telefonáljon be, de én azt mondom, hogy azok a nagyon kigyúrt emberek, azok a nagyon izmos emberek, ők már azon a szinten mozognak, hogy ők sokkal jobban szeretik saját magukat nézni, mint bárki mást, és biztosan állíthatom, hogy ők ilyenkor egy kezdővel kedves emberek. Hogyha nem olyan jellemű, mert mindegy, hogy mennyire van ki Gyula, hogyha már olyan jellemű, hogy ő mindig mindenbe. De ezek az emberek általában tudják, hogy ez milyen nehéz dolog. Ők már tisztelik azt a sportot a terembe, amit csinálnak, és nem úgy fognak rád nézni, hogy na, kicsi, eljöttél edzeni te is. Meg amiket szoktunk látni TikTokon, hogy ugye már elveszi a kéz is úgy szólt, hogy Adite, mert én azzal edzek. Tehát nem, nincsenek ilyenek, ezek ilyen poénok szoktak lenni, amiket csinálnak, de én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen, és nevezik őket testépítőknek, mert ők már igen, abba a kategóriát. Mindig szerintem kedvesen közelít, akár segítséget is, ha kérsz tőle, és abszolút nem gondolnám, hogy ő lenézne, azaz kinézne a teremből, mert esetleg neked nem az a célod a sporttal, mint neki.
0: Na hát zenélünk, aztán folytatjuk, hogy hogyan is lehet leküzdeni az edzőtermi szorongást, maradjon velünk.
2: Rádió Andrét!

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: 3:10 lesz egy percen belül, május 28-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Training Zóna, a két hetente jelentkező fitness műsorunk, és hát a mai témánk az edzőtermi szorongás, ugye az az érzés, amikor nem igazán merünk belépni mondjuk egy edzőterembe, mert mi van, hogyha rögtön mindenki minket bámul, és mondjuk nem jól csináljuk a feladatot, vagy túl kicsi súllyal csináljuk a feladatot, és akkor gyengének tűnünk majd, és a többi, és a többi, és a többi.
2: Igen, vagy éppen nem olyan felszerelésbe érkeztem, amit a trendi esetleg, és akkor van. De vannak ennél sokkal jobb kifogások is. Az egyik nagy kedvencem volt az, hogy majd akkor elkezdem, ha kicsit jobb formába leszek. Aha. Ez kb. Olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy majd akkor megyek el vezetni, tanulni, ha már tudok egy kicsit vezetni. Tehát olyan fura, nem? Tehát nyilvánvalóan ez egy ilyen halogatás, ezek a kifogások, amiről beszéltünk is, hogy több kifogás van. Tény, hogy a nagyobb többségben mindig előfordulnak valami vicces sztorik. Előfordul, nem csak kezdőnél fordul elő, hogy most én egy kicsit bocáztam, és arra viccesen emlékszem vissza mondjuk egy hosszabb intervallum után már, hogy hú, hogy jöttem ide, atya úristen, és akkor biztos, hogy néztek. Nem, mert lehet, hogy rajtam kívül, vagy a kísérő partneremen kívül senki nem emlékszik rá, vagy senki nem maradt meg, vagy lehet nem is vették észre, de ennek ellenére haladóként sűrűbben látogató edzőként is előfordulnak vicces sztorik. Hát nekem is volt egy ilyen olexos sztorim, amikor még úgy aktívan nagy súlyzókkal dolgoztam, és ilyen 21-2 kilós kézi súlyzóval tárogattam, amikor a sokadik volt, és hát körbenéztem, hogy tud-e valaki segíteni, azt mondtam, hogy jó, megoldom egyedül, és talán a 7.-8. ismétlésnél a bal kezem előbb elfáradt, és úgy arcon csaptam magam a 22-esel, hogy csak így elfordultam jobbra, és az arcontomon landolt, majd ugyanez a reakció, hogy kilátta, fölnézek, döbbenten áll velem szembe a srác, azt mondja, hogy ezt miért csináltad? Mondom, viszketett az arcom egy kicsit, és akkor elnevettünk magunkat, és akkor még egyszer kezdve, mi történt? Fél bal kezem úgy elengedte magát, hogy miért nem szólsz? Hát gondoltam, megoldom egyedül. Szóval velem is előfordult, de úgy tudom, Dávid, te is jártál konditerembe, kezdtél. Neked ez hogy sikerült az első például, ha emlékszel rá?
1: Emlékszem, 16 éves korom környékén voltam, egy nagyon picike edzőterembe kellett volna mennünk, mert hogy nem volt másik, és nagyon féltem, hogy úristen, most ide bemegyek, ott lesznek a nagy gyúros emberek, én meg odaállítok itt 16 évesen focistaként, hogy na majd én magamra szedek egy kis kilót, nem is mentem be egyedül, összeszedtem a baráti társaságot, és úgy hárman mentünk, aztán 3-ból 2 lett, aztán pedig egyedül járt utána a haverom, mert én is inkább abban.
2: Mindenki elhagyta. Mindenki. Jó, tehát akkor a csapatszellem megvolt, elindultatok, bementetek. És akkor kérdezem, megettek a terembe?
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Nem, bár nem szólt be senki?
1: Nem.
2: Akkor lehet, hogy ez egy téveszme volt,
1: lehet,
2: nem?
1: Lehet. De legutóbb, mikor elkezdtem járni edzőterembe, akkor már nem érdekelt, hogy ki néz, ki nem néz, hogyan néz esetleg, vagy jól csinálom, vagy hogy nézek ki én magam.
2: Meg se fordul a fejedbe, hiszen már arra koncentrálsz, amit ott csinálni akarsz. Persze. Igen. Kíváncsi ennek, hogy a hallgatóknak van-e valami hasonló sztoriuk, vicces, vagy ki az, aki esetleg elmeri mondani, hogy ő, amikor elkezdett terembe járni, akkor ez történt, jár-e azóta? És hogyha elment, és nem jár azóta, hogy miért nem jár? Tényleg, fejtsük meg ezeket szerintem.
1: Igen, 744-444-444, hogyha van ilyen sztoria, zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Ez az Antrit reggel!

0: 9 perc múlva 10 óra lesz, május 28-án csütörtökön. Folytatjuk az Antrit Training Zónát Faragó Zsolttal. Mai témánk az edzőtermi szorongás, és az imént beszéltünk arról, hogy hát tényleg nem esznek meg a teremben. Sőt, legutóbb, amikor elkezdtem edzőterembe járni, akkor direkt rájátszottam erre, hogy olyan pizsoma szettet vettem, ami meg ki lehet csúfolni adott esetben.
1: De jó, ez jó, látod? Szemben mész a problémával. Ennél több mi lehet? Nevetni akartok? Akkor ez mindig nem jut eszembe, hogy annyira kifigurázta magát, hogy utána, amikor átdobta a mikrofont, már nem tudtak róla, meg most mondj valamit, amit nem tudok magamról. Hát ez körülbelül ilyen. Tehát igen, ez nem rossz ötlet. Lépjünk át a szorongásunkhoz. Mi okoz a legnagyobb problémát? Mi a legnagyobb aggályom, hogy most ezért nem megyek le, azért nem megyek le, meg majd egy kicsit jobb formában leszek. El kell dönteni. Szerintem legyen a mai adásban az a motto, hogy lépjünk túl a szorongáson, tegyünk pontot a végére, nincs mitől félnünk, szembe megyek a problémával, mi az, ami miatt legjobban aggódok, ezt levetítem magamba, mi történhet. Ahogy beszéltük is, valakinek nem tetszik a ruhám, legyen másikat, ha ezt nem tudja nézni, szívesen elfogadjuk, vagy éppen, hogy valamit nem jól csinálok. Erre az imént jutott eszembe egy vicces sztori, hogy akkor ugyebár hát azon aggódom, hogy jól csinálom a gyakorlatot, vagy nem csinálom jól, hogy lemegyek, hogy megnéznek, vagy kinéznek, hát mehetek szembét is a problémával, bemész a terembe, napi jegy, ennyit veszíthetsz, kifizetsz egy napi jegyet, kipróbálom, oda mész a recepciót, az asztalra csapsz, edzeni jöttem, van itt valaki, aki ért hozzá, tud segíteni? Nem. Na, akkor ha nincs, akkor ne is szóljon bele senki, és ne kérdez, hogy megkeresed, ami számodra szimpatikus, nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy nagyon nagy felszerelt terembe, és nem edző segítségével edzek, úgyis föltalálod magad, nincs olyan eszköz, future-nek tűnik az egész, de tényleg olyan egyszerű eszközök vannak, hogy ami úgy önmagában a legtöbb gépre rá is van rajzolva, rá is van nagyjából írva, hogy mit, hogy kell használni, tehát ugye nincsen segítség, ezeket ki lehet próbálni, nem nagy súlyokat kell, nem nagy sorozatokat, nem kell nekiállnom és lekopiznom egy olyan valakit, aki már látom, hogy odajár, ő biztos jól csinálja, és akkor a súlyjal, akkor én nem merek fölvenni nagyobbat. Ne csinálj ott, amit közvetlen környezetedben csinálnak, mert akkor nincs összehasonlítási alapod. Csináld inkább azt, amit te gondolsz, és hogyha megtetszett, legközelebb már tudod, hogy elkezdtél felépíteni egy szokást. Ez nekem bejön. Ez lehet, hogy csak hetente egyszer vagy kétszer fogom, de teszek az egészségem érdekében, és elkezdek mozogni. Előfordulhat, hogy valaki azért nem mer lemenni például egy nyilvános parkba, ahol előfordulnak és vannak olyan eszközök, amit lehet, ugye már városunkban is most már több helyen van ilyen eszközök, mert hogy kell használni? Hát mai világban megnézem a YouTube-on, hogyha nem tudok megkérdezni, mert aki ért hozzá, megnézek egy-két egyszerű dolgot, és amire azt gondolom, hogy hú, ezt én akkor lemegyek és kipróbálom. Na, az viszont tényleg nem kerül semmibe. Az csak abba a kis időbe kerül, amit oda lemegyek, nem nyomkodom, mint beszéltük az előző adásban, nem nyomkodom 25-30 percet a telefon, csak 15-öt, és a másik 15-öt sporttal, mozgással töltöm, bármit lehet saját testsúlyjal, igen, beszéltünk róla, hogy én az általában a saját testsúlyos funkcionális edzéseket favorizálom, a saját testsúlyos edzésekkel le lehet menni egy eszköz nélkül is a parkba, ott tudok mozogni, és nem hiszem, hogy bárki is néz, és hogyha néz, hát lehet, hogy kedvet kap. Vagy éppen elmondja magával, hogy de jó, ő erőt vett magán, és lejött, és milyen jól csinálja, motivál. És lehet, hogy motiválsz valakizől.
0: Az is benne lehet. Egyébként az lehet még talán egy érdekes gondolat, hogy a futópadon a lényeg az, hogy fusson az ember, nem az, hogy hogyan. Fut, és hogy
1: meg akár sétáljon, hát azt szoktam javasolni, főleg aki futópaddal, tehát kardio eszközzel kezd, az többnyire fogyasztani szeretne, kalóriát akar égetni. Tehát nem feltétlen, ha túlsúlyjal, sőt nem is javaslom, hogy túlsúlyjal egyből futni állok neki. Azok a padok is, legtöbb teremben nálam is, mindegyik tud egy különböző programot, legtöbb sétáló programok. A sétáló program az azért annyival kényelmesebb és talán egy picit jobb, mint hogyha kint sétálgatok. Nem tudok visszavenni a tempomból, ha fáradok, úgyhogy észre se veszem, nem lassítok le, esetleg nem állok meg az emelkedőn, hanem azt a programot azt szerint állítom be, hogy mi az, amit én tudok sétálni, célszerű manuálisan kezdeni, csak megnézem be magamnak, ez a tempót tudom sétálni. Ha nekem az 5,2 a séta, akkor én úgy sétálok. Ha magas ember vagyok, akkor nekem lehet, hogy a 6,2-6 fél lesz a sétám. Futás, azt mondom, hogy azért a kocogás az 8 km per órától kezdődik, tehát 8 km per órától magasság függvényében fölfele, nyilván egy 1,80-1,90-es magasságú sportos alkatú ember azért már 11-1-en is simán tud futni hosszabb távon. Ezek azok már az intervallum futások lehetnek, de maga a sétának, ha megtalálom, hogy melyik az a sétatempó, amit tudok tartani, és ahol beleteszek egy Timpixet, vagy beleteszek egy rámpát, ezek általában mutatják a gép is, hogy néz ki ez a program, aha, tehát hogy fog emelkedni, olyan egyszerű, és higgyétek el, nagyon jól fog esni utána. Egy, elégedett vagy magaddal, mert átléptél egy olyan szorongáson, ami ki fog derülni, higgyétek el, hogy alaptalan. Aztán jobb a közérzeted, mert hogy mozogtam.
0: Igen.
1: Csináltam valamit, jól éreztem magam, hú, de jó nézett ki azért a teremben, én is elnézelődtem, de nem azért bárkit is kritizáljak, hanem megnéztem, hogy de szép ez a hölgy, vagy de jól néz ki ez a srác, milyen ügyes gyakorlatot csinál, fú, majd lehet egyszer én is megcsinálom, és ott el vagyok a magam kis világában, egy kicsit mozogtam, megizzadtam, köszönöm szépen, megyek haza, jövök legközelebb.
0: Ennyi. Ez egy nagyon jó hozzáállás. Van-e valami kihívásunk mára?
1: Talán legyen ez a kihívásunk, hogy lépjetek túl rajta, menjetek el egy nap, egy terem, menjünk le a parkba, kimegyek a sportcsarnokhoz, megnézem ezeket az eszközöket, még lehet szerencsém lesz, és valaki ott csinál, és akkor csak le kell utánoznom, hogy azon az eszközökön így kell, azon, de egyszerűek. A lakosság érdekében lettek ezek építve, úgy vannak kitalálva, hogy a lakosság tudja használni, mint ahogy például a Domboriba strandon is ott van. Van, aki belángosozik, Editkénél egy nagyon finom lángos, betol egy-kettő, és úgy érzi, hogy ezt le kéne mozognom, akkor ott is vannak ilyen kis sporteszközök, alapvető dolgok. Érdemes, hiszen mindig elmondtam, az ember genetikailag mozgáson kódolva, mozdulj szexát, kezdjetek el valamit, építsetek egy nagyon jó szokást, most jó idő van, nem szorulunk be a lakásba, nem kell klímázni, kint a szabadba lehet mozogni, erőltetett séta, hegymenet, kimegyünk sötétvőbe, fölmegyünk a kilátóhoz, a cél, egy gyönyörű tájképet láthatunk, majd lesétálunk és mozogtunk, sportoltunk.
0: Így van, akkor legyen ez. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattatok. Minden jót, sziasztok.
0: Na hát és a reggelünk végéhez is értünk, úgyhogy én is elköszönök. A folytatásban is jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágeri Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól még egyszer együtt, addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, na viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Megszűnik a hőség, de a nyárias idő velünk marad. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítás pedig már megkezdődött. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátor telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az 54 éves J. István elismerte, hogy körülbelül 50-60 darab 10.000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A rendszer újra valós idejű információkat biztosít a vonatok helyzetéről és késéseiről, bár egyelőre nem teljesen azonos formában működik a korábbi verzióval. Vitézi Dávid miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV egy évvel ezelőtt Lázár János utasítására leállította az emiget és a vonat infót, a döntést pedig a vasúti problémák eltitkolásának nevezte. Hangsúlyozta, a cél most a nagyobb átláthatóság, nem pedig a hibák elfelejtése. Egyebek közt az Agrárkamara és a Klebersberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvívők szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett, a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormány szóvivő azt közölte, az aszbeszt szennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg, az égen csapadék nem lesz. A szélre ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
9: Jó vagyunk a híreken, szép csütörtök délelőttet kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok. Remélem, hogy jól telik a nap, akár munka közben, akár otthon hallgatnak minket. Jönnek már is tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk Szexádon és környékén. A jó hír az, hogy ma egy időre fellélegezhetünk, megszűnik a kánikula, és jóval frissebb levegő érkezik térségünkbe. A legmagasabb hőmérséklet délután körülbelül 25 fok körül alakul, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Holnap pedig a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Az északi-északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erősebb széllökések is előfordulhatnak. Holnap hajnalban igazán friss lesz a levegő, akár 3 és 13 fok közé is lehűlhet a hőmérséklet. Napközben pedig majd 22 és 27 fok közötti értékekre készülhetünk. Azért a frontérzékenyeknek érdemes odafigyelniük magukra. Az átvonult hidegfront után még jelentkezhetnek enyhe fronthatások. Fejfájás, migrén, fáradékonyság vagy ingellékenység is előfordulhat, és a szeles idő tovább fokozhatja ezeket a tüneteket. A pollenallergiásoknak sem túl jó hír, hogy a hét második felében ismét erősödik a pollen terhelés, így érdemes felkészülni, főleg a szabadtéri programok előtt. Összességében azonban kellemesebb, frissebb idő vár ránk, úgyhogy ha tehetik, akkor használják ki a napsütéses órákat egy kis sétára vagy kikapcsolódásra. A nyári forróság most egy rövid időre visszavesz az erejéből.
1: Rádió!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán kedves és színes programra hívom fel a figyelmüket. Bátaszéken megnyílt az Ecsetvonások egy tanévből című kiállítás, amely a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészetiskola bátaszéki tagintézményének grafika és festészet tanszakos növendékeinek munkáit mutatja be. A tálatnak a Petőfi Sándor Művelődési Házad otthont, ahol valóban különleges alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A gyerekek az idei tanévben több mint 3000 művet készítettek, ez önmagában is elképesztő szám. A fiatal alkotók számos technikát kipróbáltak és rengeteg kreatív témát dolgoztak fel. A közösségi oldal beszámolója szerint még Kapu Tibor elveszett zokniát is segítettek megkeresni az űrben. Szóval a fantáziának itt tényleg semmi sem szabhat át. Készültek kabala figurák, közös projektek a könyvtárral is, ami talán a legfontosabb. A gyerekek nem elsősorban a versenyek vagy a díjak miatt alkotnak, hanem azért, mert örömet jelent számukra a közös munka és a kreativitás. A kiállítás megnyitóját a tánc és zeneiskolás növendékek fellépései tették még hangulatosabbá és emlékezetesebbé. Hogyha szeretnének egy kis inspirációt, színt és mosolyt vinni a mindennapokban, akkor érdemes ellátogatni a tálatra, amely június 20-áig látogatható a Petőfi Sándor Művelődési Házban az intézmény nyitvatartás idejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirke erőlevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz milánói sertésborda, a B menü pedig leves plusz burgonyás zöldbab főzelék pörköltel. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető zsivány pecsenye, fokhagymás, sült puliszkával és salátával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, burgonyapürével. A C menü pedig sült tarja petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig érkezik egy igazi 2000-es évekbeli R&B sláger. A Brit Jamelia már fiatalon berobbant a zenei világba különleges hangjával és lendületes dalaival. Több platina lemezes sikert is maga mögött tudhat.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Lassan közeledik a 11 óra, hamarosan érkeznek a hírek, utána pedig természetesen folytatjuk a csütörtöki zeneáradatot. Akár munkával telik a délelőtt, akár most jutott egy kis pihenőidő. Maradjanak velünk, mert jó dologból ma sincs hiány.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
0: A Fidesz szerint jogszerűen adta ki csak nem 1500 diplomata útlevelet, már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményben szerdán este. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét a párt szerint. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, fogalmaznak. Belkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán délután közölte, hogy komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a lakosság több mint 5 milliárd italcsomagolást váltott vissza. A MOHU legfrissebb közlése szerint a fogyasztó 2026 első 5 hónapjában már mintegy 80 millió forintnyi visszaváltási díjat ajánlottak fel jótékony célokra az automatákon keresztül. A rendszer statisztikái azt mutatják, hogy a visszaváltási arány 2025 év végére elérte a 88,8%-ot, ami azt jelenti, hogy Magyarország mintegy 2 évvel a kötelező határidő előtt gyakorlatilag teljesítette az Európai Unió által előírt 90%-os célt. A befolyt támogatásokat a Mosolyra váltó program keretében féléves rotációban 3 szervezet kapja meg. A Széchenyi pihenőkártyát már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok, ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta el a Telexnek adott interjújában. A teljes összegű juttatást, vagyis a 200 ezer forintot azok kaphatják, akiknek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja. Akinek 250 ezer és 500 ezer forint között van a nyugdíja, az 100 ezer forint juttatást kapna. Akinek e fölött érkezik a nyugdíja, az nem kapna a juttatásból. A Tisza számításai szerint ez a nyugdíjasok 97%-át érinti, vagyis az 500 ezer forint alatti nyugdíjakat. Sikerült 7 laoszi falusi közül 5-öt élve megtalálni egy villámárvíz miatt megtelt barlangból. Az amatőr aranybányászok egy hetet töltöttek a föld alatt, két társukat még keresik. Speciális barlangi búvárok találták meg őket, méghozzá az Észak-Kelet Laoszban található bányarendszer egyik üregében, ahol a váratlan esőzés miatt estek csapdába. A teljesen sötét és részben víz alatt álló alagút nagyon szűk, alig 60 cm széles. Az egyik mentőbúvár elmondta, hogy egy ponton kénytelen volt felszerelését levenni, hogy át tudja magát préselni az alagúton. A veszélyes mentési műveletet nagyon rossz időjárási körülmények között indították el. Valószínű, hogy az 5 túlélő egy kiálló sziklára mászott fel, ahol szerencséjükre még a levegő is járt, írta a laoszi állami hírügynökség.
2: Rádió Antrit időjárás.
0: Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Elmúlt 11 óra, friss hírekkel már jelentkeztünk, most pedig folytatjuk a csütörtöki zenei utazást. Köszönjük egy kis plusz energiát azoknak, akik még ebédelőt pörögnek ezerrel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A folytatásban pedig egy különleges kulturális programról szeretnék mesélni önöknek. Június 13-án első alkalommal rendezik meg Szekszárdon a Kórusok éjszakáját, amelynek a Művészetek Háza ad otthont este 6 órától. A szervezők egy felejthetetlen zenei élményt ígérnek, hiszen több mint 140 énekhang csendül majd fel az este során. 5 kórus érkezik a rendezvényre, köztük kaposvári, pécsi, szigetvári és természetesen szekszárdi fellépők is színpadra állnak. Hallhatják majd a kaposvári református kórust, a kaposvári zenekedvelők kórusát, a pécsi nosztalgia énekegyüttest, a szekszárdi Gártonyi Zoltán református együttest, valamint a szigetvári Tinódi vegyeskart is. Az estet tovább színesíti az orgona muzsika, szólóinek és versmondás is. A program tehát nem csak a kórus zenekedvelőinek lehet különleges élmény, hanem mindenkinek, aki szeret az igényes, lélekemelő kulturális esteket. A rendezvényen köszöntőt mondanak a város és a kulturális élet képviselő is, az áhítatról pedig Rácz József esperes gondoskodik majd. A belépés díjtalan, azonban a részvétel regisztrációhoz kötött, így érdemes időben jelentkezni. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Gyermeknap alkalmából idén is megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja családok előtt Tolna vármegyében is. Május 31-én vasárnap a nyitott szertárkapu program sorozat részeként országszerte csak nem 400 helyszínen várják az érdeklődőket. Köztük több Szekszerdi és Tolna vármegyei tűzoltóságon is. A rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, hiszen a gyerekek testközelből ismerkedhetnek meg a tűzoltók mindennapjaival, miközben a szülők is bepillanthatnak a laktanyák életében. A programokról Dóka Imre Őrnagy, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számolt be. Mint írt, a rendezvény célja, hogy játékos, családias formában mutassa be a tűzoltói hivatást, valamint felhívja a figyelmet a biztonság fontosságára. A laktanyák május utolsó vasárnapján délelőtt 10 órától délután 4 óráig ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók. Tolna vármegyében többek között a szekszerdi hivatásos tűzoltóparancsnokság is várja majd a látogatókat a Mikes utcában, de nyitott kapukkal készülnek Bonyhádon, Pakson, Dombóváron, Bátaszéken, Tolnán, valamint számos önkéntes tűzoltó egyesületnél is. A gyerekek felpróbálhatják a tűzoltók ruházatát, megismerhetik a speciális felszereléseket, bepillanthatnak a tűzoltóautók belsejébe, sőt interaktív feladatokkal és filmvetítésekkel is készülnek a szervezők. A nap egyik legizgalmasabb része minden évben a próbariasztás, amikor a látogatók testközelből láthatják, hogyan indulnak el a tűzoltók egy-egy riasztás esetén. A szervezők szerint ezek a bemutatók nem csak látványosak, hanem segítenek megérteni azt is, milyen felelősségteljes és gyors munkát végeznek a tűzoltók nap mint nap. A kisebb településeken működő önkéntes tűzoltó egyesületek szintén csatlakoznak a programhoz. Nyitott szertárkapukkal várják az érdeklődőket többek között Bátaszéken, Tevelen, Tolnán, Bölcskén, Duna-Szentgyörgyön, Györkönyben, Faddon, Simontornyán és Tengelicen is. A szervezők azt remélik, hogy a gyermeknapi program nem csak élményt nyújt majd a családoknak, hanem közelebb hozza a gyerekekhez a tűzoltói hivatást és a közösségi összefogás fontosságát is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt sült csirke erőleves bédelhetünk. Az A menü leves plusz milánói sertésborda, a B menü pedig leves plusz burgonyás zöldba főzelék pörkölt el. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel, a főételek közül pedig kérhető zsivány pecsenye, fokhagymás, sült puliszkával és salátával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, burgonya pürével. A C menü pedig sült tarja, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Következő percekben érkezik az a csapat, akik a 2000-es évek egyik legnagyobb pop formációjává váltak. A Pussycat Dolls nem csak látványos fellépéseikkel, hanem fülbemászó slágereikkel is meghódították a világot. Ja, most a HSS itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, úgyhogy mindjárt jövünk a hírekkel, aztán zenélünk tovább. Hogyha éppen készül az ebéd, vagy úton vannak, ránk ezúttal is számíthatnak, hiszen viszünk egy kis kellemes hangulatot a nap közepébe. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Átadták a pénziránytű tanári 2026 díjat. A hétvégén ismét brilliroztak a szexárdi mújtájosok. A kánikula után jön a hideg front. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A pünkösdi hétvégén verekedés tört ki egy szexárdi pincészetben. Az eset körülményeiről Komlosi Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvévőjét kérdeztük.
7: Május 23-án nem sokkal éjjel fél egy után érkezett bejelentés arról, hogy az egyik szexárdi pincészetben egy fiatalt üveggel fejbe vágtak. Kollégáink a helyszínen megállapították, hogy egy korábbi konfliktusuk miatt többen egy helyi fiatalra támadtak. Egyikük előbb egy üveggel megdobta a sértettet, majd többen ütlegelni kezdték. Miután a szórakozó helyen lévők a megtámadott fiatal védelmére keltek, a bántalmazók elhagyták a helyszínt. A 16 éves szexárdi fiút kórházba szállították. Kollégáim még aznap éjszaka előállították a bántalmazókat. A 31 éves szexárdi férfit és 20 éves rokonát súlyos testi sértés büntet kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az eset további körülményeit szexárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán vizsgálják.
6: Május 26-án került megrendezésre a Piacüzemeltetési és Szervezési Tájékoztató című szakmai program, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tolna vármegyei kormányhivatal közösen szervezett Szexárdon a helyi piacok fejlődéséért és biztonságos működéséért. A rendezvény célja az volt, hogy naprakész információt nyújtson a helyi piacok, kosárközösségek és termelői vásárok működését érintő aktuális szabályozásokról, valamint lehetőséget biztosítson a szakmai tapasztalat cserére és kapcsolatépítésre. Az esemény során a résztvevők tájékoztatást kaptak a piacüzemeltetőket érintő jogszabályi kötelezettségekről, az élelmiszerbiztonsági előírásokról, a piacfelügyelők feladatairól, valamint a gyakorlati tapasztalatokról és jó példákról is. Rizsányi Ágota élelmiszerbiztonsági felügyelő informatív előadását követően a résztvevők hasznos szakmai párbeszédet is folytattak. A Csapó Dániel középiskola tanára Pákolicné Felker Erzsébet oktató kapta a pénziránytű alapítvány rangos pedagógus díját, a pénziránytű tanári díj 2026 aranyfokozatát. A tanárnő a szakmai értékelés során a zsűri együttetű döntése alapján nyerte el a díjat. A rangos szakmai program a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért elkötelezett pedagógusok munkáját ismeri el. A pályázat középpontjában a diákok mindennapi életét érintő pénzügyi döntések álltak. A jelentkezőket saját tanulói közösségükben végzett kérdőjéves felmérésre építve dolgoztak ki egy olyan foglalkozási tervet, amely segíti a diákok pénzügyi tudatosságának fejlődését. A felmérés az OECD pénzügyi műveltségi modellje kriteriumai alapján vizsgálja a pénzügyi ismereteket, a pénzügyi magatartást, valamint a pénzügyi attitűdöket. A kutatás eredményeire építve a pedagógusok egy gyakorlati, azonnal alkalmazható jó gyakorlatot mutattak be. A kimagasló sikerhez mi is gratulálunk, és további eredményes, inspiráló munkát kívánunk. Május 31-én vasárnap számos program várja a legkisebbeket a Városi Gyereknapon, amelyről előzetesen Berlinger Attila polgármester ad egy kis ízelítőt.
8: A Labis Mihály Kulturális Központ ebben az évben is nagyon színvonalas programot állított össze, és azt gondolom, hogy ez a hétvége megint csak akkor a gyerekekről, gyermekes családokról szólhat elsősorban. A helyszín ezúttal természetesen nem az egész belvárosra terjed ki, hanem itt a Babics Mihály Kulturális Központ környezetében fekvő területekre. Nagyon sok együttműködő partner is kiterepül, lesz egy nagy rendőrcsaládi nap, ahol nem csak a rendőrség, hanem katasztrófavédelem, tűzoltó katonák és sok rendvédelmi szerv bemutatja a tudását, érdekes dolgokat, járműveket megtekintetnek gyerekek, újraélesztési gyakorlatilag, és sok-sok minden más izgalmas dolog fog történni. Itt a Művészetek Háza előtt felépül megint csak egy nagy színpad, amin nagyon sok gyermekprogram, mesemondó verseny, verses játékos bemutató, gyönyörű szép árnyékos, ligetes részen pedig a népi fafaragó játékoktól, ügyességi versenyektől kezdve pecsétgyűjtő helyek is lesznek, amit a végén a gyerekek nagy örömükre, később majd sorsolás alapján ajándékokra is váltatnak be.
6: A Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajzpályázat kiállítás megnyitójára és ünnepélyes eredményhirdetésére május 28-án csütörtökön 14 órától kerül sor a Babics Mihály Kulturális Központ márványtermében. A programon köszöntőt mond dr. Fusz György, Szekszárd megyei jogúváros alpolgármestere, keramikus szobrászművész, a zsűri tagja. A kiállítás megnyitja és a pályamunkákat értékeli Tápai Kovács Anna rajztanár, a zsűri elnöke. A megnyitón a Bartina Néptánc Egyesület szólistái, valamint Csóka Botond, a szekszárdi Baka István általános iskola 4. osztályos tanulója közreműködik. A kiállítás június 21-ig tekinthető meg hétfőtől péntekig 9 és 17, szombaton 9 és 14 óra között, a belépés díjtalan. Villamos hálózat építése miatt útlezárásra kell számítani Szekszárdon a Bükk utcában, a Mecsek utcától a Vendel utca irányába, értesültünk Szekszárdváros Facebook oldaláról. A korlátozás 2027. május 27 és 29 között minden nap 8 és 13 óráig lesz érvényben. A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület 3 versenyzőt nevezett a május 22 és 24 között Baján megrendezett világbajnokságra, amelynek eredményeiről Ördög Péter edző számol be.
9: Korábbi külföldi helyszínek után második alkalommal kaptam meg az EFC Hungary a világbajnokság rendezési jogát. A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület 3 sportolót nevezett a EFC világbajnokságra, amelyben 15 ország harcosa 3 ringben 200 mérkőzésen keresztül mérhette össze a tudását. Mind a 3 harcost a legkeményebb szabályrendszerbe neveztük, ez a K1, ami számukra elérhető, ez a K1 kickbox, és mind a 3 versenyzőnk kemény küzdelmek árán megszerezte a világbajnoki címet. 3 világbajnoki övvel térhettünk az a Szekszárdra. Müller Gergő 86 kg felnőtt kategóriában, László Tóbiás junior 75 kg-os kategóriában, és Balas Nikolett a kadét 50 kg-os kategóriában szerezte meg a világbajnoki címét ennek a szervezet. Nem fogunk megállni, a nyár második része is felkészüléssel fog zajlani. Itt viszont már a világ legnagyobb küzdősport szervezetének a világbajnoki címét szeretnénk megszerezni. Ez az ISKA, amelynek a világbajnoksága Madridban lesz november hónapban.
6: Pilotás Viktor megnyerte a Forst is Téher versenyt. A május 23-24-i hétvégén Pilotás Viktor, a szekszárdi kerékpáros ese versenyzője, rajthoz állt a németországi Forst Lausitzban rendezett pünkösdi Derni és Téher versenyen. Pilotás Viktor szombaton mintegy ráhangolódásként a vasárnapi főszámára Derniben versenyzett, ahol Peter Baurein mögött haladva az 5. helyen zárt. Vasárnap már főszámában Stéherben állt rajthoz, ahol aktuális Európa bajnokként kiváló teljesítmény nyújtva megszerezte az összetett első helyet. A győzelem értékét tovább növeli, hogy többek között maga mögé utasította Roger Klugét, a háromszoros pályavilágbajnokot, valamint Reinier Honigot, a kétszeres TR Európa bajnokot is. Pilotás Viktor Peter Bauerlein mögött motorozva nyerte meg a TR versenyt. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 25 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél, túl vagyunk a híreken, indul a kellemes csütörtöki ebédidő. Hogyha most ülnek asztalhoz, vagy éppen úton vannak, maradjanak velünk, mert már is forognak tovább a ma kedvenceim és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A komoly zene kedvelőinek érdemes figyelniük a következő napok programjaira, hiszen egy különleges zongora hangverseny érkezik Szekszárdra. Június 14-én délután 4 órától a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Háza ad otthont az Agora klasszikus zenei délutánok következő eseményének, ahol Molnár Ferenc Regő fiatal zongora művész növendék lép színpadra. A koncert vendég előadója Gőt Máté lesz. Molnár Ferenc Regő mindössze 16 éves, de már most figyelemre méltó sikereket tudhat maga mögött. Zenei tanulmányait Tolnán kezdte, jelenleg pedig Szegeden tanul zeneművészeti szakgimnáziumban. Az elmúlt években számos regionális és nemzetközi versenyen szerepelt, eredményesen többek között kiemelt aranyminősítést és nemzetközi helyezéseket is szerzett. Külön érdekesség, hogy nem csak klasszikus műveket játszik, hanem saját darabokat is komponál, amelyeket koncertjein rendszeresen bemutat a közönségnek. Fiatal kora ellenére már 2 önálló koncertet adott, hosszú távú célja pedig az, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytassa tanulmányait. Az est másik fellépője Gőt Máté, szintén rendkívül tehetséges fiatal zongorista. A 15 éves művész növendékként már komoly szakmai elismeréseket szerzett, és tavaly a Pesti Vigadóban is felléphetett a Szent István filharmonikusokkal. Ez a koncert remek lehetőség arra, hogy a közönség közelebbről is megismeri a fiatal tehetségeket, akik már most komoly eredményeket érnek el a klasszikus zene világában. A belépés díjtalan, azonban a részvétel regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Rádió Antrét.
2: Sofia, tu gestes.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Május végén ismét közösen hajthat fejet Szekszárd a magyar hősök emlék előtt. A magyar hősök emléknapját idén május 31-én vasárnap délelőtt 9 órától rendezik meg a Szent István téren. Ez a nap több mint egy évszázada arra emlékeztet bennünket, hogy számtalan magyar katona és civil áldozta életét a hazáért. Az első világháború idején még 1917-ben született törvény arról, hogy méltó módon őrizzük azoknak az emlékét, akik hősi halált haltak Magyarországért. A szekszárdi megemlékezésen ünnepi beszédet mond Bellinger Attila polgármester, emellett a Garai János általános iskola diákjai készülnek műsorral, hogy versekkel és előadásokkal idézzék fel a hősök emlékét. Az egyházi áldást Vadász Dániel metodista lelkész mondja majd el. A megemlékezés koszorúzással zárul, amelyen civil szervezetek, intézmények és a város közössége együtt ruhatja le tiszteletét. Az eseményen közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sípos Gyula területvédelmi ezredvitész Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja is, így a katonai hagyományok és a történelmi tiszteletadás különleges hangulatot ad majd a délelőttnek. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös emlékezésre, hiszen a hősök áldozata ma is arra emlékeztet bennünket, milyen fontos a hazaszeretet, az összetartás és a múlt tisztelete.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig Skótföldről érkezik a világ egyik legismertebb DJ-je és producerének zenéje. Kevin Harris az elektronikus tánczene egyik meghatározó alakja, slágerei rendszeresen uralják a toplistákat és a nyári bulikat is.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyan repült ez a három óra? Ideje búcsúznom önöktől, hiszen én már ennyi voltam, nem sokára érkeznek a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, további jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet!
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
8: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál. Marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptér díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsomban Korvarában szállt meg egy 5-csillagos hotelben. A nő az étkezések során csapvizet kért, amit a hotel személyzete megtagadott tőle. Ehelyett palackozott ásványvizet kínáltak neki üvegenként nem kevesebb, mint 7 eurós áron. A turista ezt követően jogi útra terelte az ügyet, és több mint 2700 eurós kártérítést követelt a luxus hoteltől.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
10: Csodás csütörtök délután kívánok, itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei kísérik utunkat a következő 5 órában is. Odakint elég jó az idő, itt pedig elég jók a dalok. A Jonas Brothers énekel elsőként, ezt tőlük a Sucker.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Chap Earl és a Good Luck Baby, amire szórakoztunk itt az Antriton, 13 óra 21 van, csodás időnk van odakint, kicsit kellemesebb, mint tegnap, nincs az a nagyon nagy kánikula, de erre is rátérünk majd a délután folyamán, előbb viszont átengedem a terepet a ma kedvenceinek és a tegnap slágereinek, Laura Fabian énekel, ez már az I Will Love Again.

Petroleum lámpa az Omega klasszikusára bulisztunk egészen 1969-ből itt az Antriton, 13 óra 32 a pontos időnk, május 28-án csütörtökön járunk, én pedig már a családokat, valamint az Emileket köszöntöm, hisz ők ünneplik ma a névnapjukat. A család férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar csana személynévből származik, D kicsinyítőképzővel. Az Emil pedig férfi név, a latin Amelius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, igyekvő. És akkor vannak születésnaposaink is, akiket természetesen ünnepelünk a mai nap. Horger Antal nyelvész egyetemi tanár, az MTA tagja, e napon látta meg a napvilágot. József Attila verséből ismerhetjük az egyetem fura urát, ugyebár. Aztán Ian Fleming angol író, a James Bond regények szerzője is ma született, de Fodor Zsóka magyar színésznő, a Barátok közt Magdi anyusa is ma ünnepel. Kylie Minogue ausztráliai énekesnővel, színésznővel, valamint Kovács Antal, azaz az Atom Antival cselgáncsozó olimpiai és világbajnokkal egyetemben, aki egyébként megyünk büszkeségem. De Talmácsi Gábor magyar gyorsasági motorversenyző, és természetesen Cameron Boyce amerikai színész is rajta van a listán, akikre megemlékezünk, illetve hát Cameron Boyce-ra, aki sajnos nagyon korán 20 évesen hagyott itt minket. És történtek azért események is a történelem folyamán. 1742-ben megnyitották ugyanis a világ első fedett úszodáját, ez Londonban történt. Aztán 1867-ben a Magyarország című kormánypárti lap e napi számában jelent meg Kossuth Lajos Deák Ferenchez írott levele, a történelmi Kasszandra levél, ugye, nyílt levélként, és végül 2000-ben tűnt el a Bajai Till Tamás, az ügy pedig nem is olyan régen, 2024-ben került tisztázásra, úgy nagyjából. Úgyhogy ezekre az eseményekre, illetve születésnaposokra emlékezünk és ünnepeljük őket, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig szólnak tovább a folytatásban is, például a Lighthouse Family és a High, ez is jön mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Figyelj, Szekszárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szekszárd, Tinódi utca 6.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
8: Jöhetnek továbbra is a legnagyobbak itt az Antriton, nem fogunk unatkozni. Elsőként a Lighthouse Family dalon majd, akik 1993-ban alakultak Newcastle-ben, a popzenén kívül pedig a rhythm és a blues műfajokban is tevékenykedtek. Ez most tőlük a High, a 105.1-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Twisteltünk egyet Fat Boys-zal és Chubby Checkerrel itt az Andriton 14 óra előtt. Egy perc múlva már ott is járunk, úgyhogy érkeznek a hírek. Aztán összeszedem a legfontosabb útinfókat, és hozom vissza a legnagyobbakat is majd a hírek után. Alex Warren indít, ez lesz tőle az Ordinary. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Megszűnik a hőség, de a nyárias idő velünk marad. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítás pedig már megkezdődött. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátor telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az 54 éves J. István elismerte, hogy körülbelül 50-60 darab 10.000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A rendszer újra valós idejű információkat biztosít a vonatok helyzetéről és késéseiről, bár egyelőre nem teljesen azonos formában működik a korábbi verzióval. Vitézi Dávid miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV egy évvel ezelőtt Lázár János utasítására leállította az emiget és a vonat infót, a döntést pedig a vasúti problémák eltitkolásának nevezte. Hangsúlyozta, a cél most a nagyobb átláthatóság, nem pedig a hibák elfelejtése. Egyebek közt az Agrárkamara és a Klebersberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvívők szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett, a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormány szóvivő azt közölte, az aszbeszt szennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Napközben derült, kifejezetten napos idő várható, és legfeljebb csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem lesz. A szélre viszont ügyelni kell, az északias légmozgás nagy területen élénk, néhol akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt nagyjából 3-4 perccel, és meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra. Vannak munkálatok bőven a környéken, az M6-os autópályán például aszfaltoznak az M6-os M9-es csomópontja, valamint a Kesejűsi lehajtó között az országhatár felé tartó oldalon sávlezárás van érvényben, leálló sáv és egy forgalmi sáv van lezárva. Ezen kívül a megye déli részén szintén az M6-os autópályán híd és áteresz javítás karbantartás zajlik, úgyhogy ott az útpályát zárták le, terelés van a szembeirányú sávba. Ez az egyik alagútnál van. Ezen kívül Alsónálán végeznek egyéb útkarbantartási munkálatokat, ami félpályás útlezárással jár, de még máshol is munkálkodnak, például Siógárd és Szentgápuszta bekötőjén, Kisdorognál is útmenti növényzetet gondoznak, valamint Tengelicnél, Szedresnél és, ha jól látom, a 6-os főúton is kátyúznak nagyjából Dunaszentgyörgy előtt, az M6-oson pedig egyéb munkálatokat is végeznek, felületi bevonat címen egy forgalmi sávot lezártak, nagyjából Dunaszentgyörgy vonalában a Szedresi fellehajtótól, tényleg Dunaszentgyörgyig, illetve onnantól is egy kicsit északra Dunaszentgyörgy, valamint Paks között, ez érinti mindkét oldalt egyébként. Ezen kívül közelítek a városra, ahol azt látom, hogy a főút igencsak megélénkült, vöröslik az újvárosi templom előtti szakaszon, illetve az Rákóczi utca végén is, a temető után, valamint a temető mellett, és a volt tanító képző, valamint a kórház északi sarka között is elég-elég sokan vannak. A Szent István tér piroslik még, az elkerülőn pedig a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, az autóbuszállomás, valamint a vonatállomás között pedig szintén nagyok a sorok. Rendőrökből is van bőven, a 6-os főúton Bonyhád Szerdahelynél vannak kint, illetve a Bonyhád Kisdorog Bonyhád Zomba összekötő úton is, és itt Szekszárdon is tevékenykednek a rendőrök egészen pontosan az újvárosi temetőnél a főúton, az M6-os autópályán pedig az M9-es csomóponttól egy kicsit délre jelentettek rendőrt, úgyhogy óvatosan bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalt, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, mondja el velünk nekünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hosszas útinfók után most már végre a daloké a főszerep itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a 14 óra kapujában pedig már Alex Warren indít, ez tőle az Ordinary.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Sophia Liszt Baxter világslágere, a Murder on the Dance Floor pörgött itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. Ez már talán inkább utóbbinak mondható 2002-ből, az Imagine Dragons dalai viszont nem. A Believer-t a frontember Dan Reynolds betegsége ihlette, és úgy néz ki, hogy igencsak megérintette a rajongókat. Ez szól most nálunk, itt a 101-en.

0: Richard Marx és a Right Here Waiting, amire lassúztunk itt az Antréton, 14 óra 35 a pontos időnk, és meghoztam az időjárás frissítésünket, mert hogy nagyon-nagyon jó időnk van, kicsit lazább, mint tegnap, nincs akkor a kánikula, 26 fokot mutatnak a hőmérők, azért az a 32-höz képest bőven alacsonyabb, maradjunk annyiban, úgyhogy talán nem nagyon kell bekapcsolgatni a klímákat, és a szellő is feltámad majd itt a délutáni órákban, úgyhogy a kellemes napsütés mellé azért egy jó kis ilyen arc, hát nem is mondom, hogy arc simogató, de szellőcske azért érkezik, úgyhogy ennek azért lehet örülni. Egyébként a holnapi nap folyamán, illetve a későbbiekben is majd a lehűlésé lesz a főszerep, holnap 24 fok, aztán érkezik majd egy kis hidegfront is, bár majd fölmegy a hétvégére a hőmérséklet, de eső is érkezhet vasárnap. Na, de ennyire ne szaladjunk előre, ami fontos a mai napon, az a nyári ruha napszemüveggel, mert hogy az időkép ezt ajánlja egyébként a ruhatipként, illetve ami még szintén elengedhetetlen és megemlítendő, a pollen terhelés, mert hogy a fenyőfélék magasan, a pázsitfű félék és a csalánfélék pedig közepesen vannak jelen a levegőben, hát ahogy melegszik az idő, ugye egyre jobban kezdődik a pollen terhelés megint. Egyébként a felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán javíthat, illetve az átvonult hidegfront megszünteti az átmenetileg kialakult kánikulát, és egy enyhe hidegfronti tüneteket lehet tapasztalni. Fejfájás, akár migrén is kialakulhat, a szeles idő pedig tovább fokozhatja ezeket. Aminek viszont örülünk, az a napsugár, mert hogy ettől jó a hangulatunk, illetve a közérzetünk is pozitív hatással van ránk. Csapadék sem várható a mai nap, tegnap este azért úgy, ahogy esett az eső, ma nem fog. Az UV-sugárzásra érdemes még figyelni, 16 óráig egyébként erős, illetve nagyon erős az UV-sugárzás, tehát a bőrünket megfelelően kell védeni, valamint erősíteni az immunrendszerünket, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni. Ez minden tehát. Amire még figyelünk, azok a dalok a folytatásban. Érkezik majd az együttes, akik a Pünkösdi Fesztiválon nagy bulit csaptak itt Szekszerden is. A TNT énekel hamarosan. Ez lesz a Bolond a kis ír.
1: Tudod, bolond a kis ír, egy pár után, mégis megteszem majd ezután.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Ki ne ismerné a TNT-t, mert mint nem a robbanószert, hanem az ezredfordulót meghatározó pop együttest. Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián, azaz Inti 2000-ben adta ki a 3 című lemezét, amin a következő dal is szerepel. Szól a Bolond a kis ír, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Az Edda és a Kör a 14 óra utolsó perceiben, ami szólt itt az Antriton, a ma kedvenceid, meg a tegnap slágereik között, amikkel zakatolunk tovább majd a hírek után is. Jolli viszont előbb a régiós a térség legfontosabbjait hozza nekünk, ebből informálódunk, aztán Mark Ronson és Miley Cyrus közöse is érkezik, ez lesz majd a Nothing Breaks Like a Heart. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Előbb viszont a pop királynője, Madonna énekel majd a You See.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Sebészeti robot a szexárdi kórházban. Vasárnap, varázslatos gyereknap. 10 fok alatt is lehet hajnalban. Jó napot kívánok, Janner Juli vagyok. 2026. május 28-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szexádi rendőrök információt szereztek arról, hogy a város egyik lakásában egy körözött nő tartózkodik. A helyi körzeti megbízott május 27-én a kora délutáni órákban az ingatlanhoz ment, ahol egy nő nyitott ajtót neki. Adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy a 24 éves Bonyhádi nőt a szexádi törvényszék kereste, mert korábban lopás miatt elzárásra ítélték és nem vonult be a börtönbe. A nőt előállították. Még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt, amikor a szexádi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Az ilyenkor szükséges adategyeztetések során derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. A szintén 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs. A nőt még szerda délután börtönbe vitték, szerelme pedig a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát, a mai napon pedig ő is börtönbe kerül büntetése letöltésére. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a szexádi törvényszék azt a férfit, aki a miniszterelnök megölését helyezte kilátásba még tavaly. Az esetről dr. Bötz Andrea sajtótitkár számol be.
6: A szexádi törvényszék 2026. május 26. napján kihirdetett ítéletével végrehajtásában 2 év 2 hónap próbaidőre felfüggesztett, 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélte azt a vádlottat, aki Magyarország miniszterelnökének megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A bíróság a felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is, melynek során a vádlott köteles távol tartania magát a sértettől, tartózkodni az ölésre, gyűlöletkeltésre buzdító közzétételtől a közösségi portálokon, valamint csak a saját tulajdonát képező telefonján keresztül érheti el az internetet. Az első fokú ítéleti tényállás szerint a vádlott 2025. június 10-én az édesapja tulajdonát képező, de általa használt mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról készített egy videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba. A vádlott a szintén saját maga által készített másik videófelvételben a fentieknek nyomatékot adva újabb, az előbbiekhez kapcsolódó kijelentéseket tett. A két videófelvételt a készítésüket követően még ugyanazon a napon a profilján keresztül közzétette a TikTok közösségi oldalon. A felvételeket megtekintő állampolgár bejelentésére intézkedtek a rendőrök, akik egy kovácsoltvas kardot és elektronikai eszközöket foglaltak le a vádlottól. A vádlott a nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videófelvételt is készített magáról, amelyekben ugyancsak a sértett megölésére vállalkozik, illetve arra más személyeket hívta. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be, míg az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fel.
5: Korábban elégett hulladék gyulladt vissza szerda délután egy köbméteres gödörben Dalmandon a Felszabadulás utcában egy családi ház udvarán. A lángok elérték a közelben tárolt 15 big bag zsákban elhelyezett fűrészport, valamint egy traktorgumit is. A tűzeset ez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt. Különleges lehetőségben volt része a Balassa János Kórház orvosainak, hiszen az intézménybe érkezett a Versius Plus sebészeti robot, amelyet 4 napon keresztül próbálhattak ki munkatársaik. Ez idő alatt gyakorlatilag bármelyik érdeklődő orvos megismerhette azt a technológiát, amely világszerte egyre nagyobb szerepet kap a modern sebészetben. A robotasszisztált sebészet célja, hogy a sebész munkáját még nagyobb precizitással, rugalmasabb mozgástartománnyal és korszerű, minimálisan invazív megoldásokkal támogassa, tudtuk meg dr. Hardi Péter orvosigazgatótól. A Versius Plus egyik különlegessége, hogy moduláris felépítésű robotkarjai külön egységeken helyezkednek el, így a műtéti környezethez igazodva rugalmasan pozícionálhatók. A karok mozgása finom és pontos, ugyanakkor szükség esetén a műtéti csapat számára is biztosított a beteghez való hozzáférés. Kedden tartott sajtótájékoztatót a Babits Mihály Kulturális Központ a vasárnapi varázslatos Városi Gyermeknap programjairól, amelyről Gonda Máriát, az intézmény ügyvezető igazgatóját hallja.
7: A Városi Gyermeknap programjaira 10 és 18 óra között kerül sor itt a Babits Mihály Kulturális Központ és a környékén is a Szent István téren. A szokásoknak megfelelően több helyszínen zajlanak majd a programok. Meseszínpadunk a Művészetek Háza előtti sétányon helyezkedik majd, illetve a Góra sétányon, ahol több programelem lesz hallható és látható. 14 órakor a Városi Mesemondó verseny nyertesei mutatják be azt a kis mesét, amivel indultak ezen a versenyen. 15 órától a Kovács Ferenc 55. Tolnavár megyei gyermekrajz kiállítás nyerteseinek, illetve helyezettjeinek alkotásai kerülnek kivetítésre a színpadon elhelyezett letfalra. Ez a kiállítás egyébként május 28-án nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt 14 órakor a Márványtermünkben, ahova szintén szeretettel várunk mindenkit. A színpadon ezt követően a Mamin Baba, a baba hordozó latin fitness bemutató kerül megrendezésre, ez az édesanyák számára pici gyermekekkel közösen megvalósuló programelem. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Azt hiszem, hogy ez egy hiánypótló program jelenleg Szekszárdon. 16 órakor Bellinger Attila polgármester úr fogja köszönteni a város legfiatalabb polgárait. A négyszögletű kerekerdőben is számos rendezvény elem kerül bemutatásra. Ez itt már itt mellettünk a fás ligetes rész, ahol a négyszögletű kerekerdő programjai zajlanak. Itt varázslatos cirkuszi akadémia várja majd a gyerekeket. A résztvevők kipróbálhatják az artista világ legizgalmasabb elemeit, a golyalábat, a monociklit, a kötéltáncot, valamint különböző egyensúlyozó és gördülő eszközöket. Zsonglőr foglalkozások lesznek, ahol labdák, karikák, buzogányok és más látványos kellékek segítségével sajátíthatják el a gyerekek az alaptechnikákat. A cirkuszi élményeket táncos és akrobatikus elemek is színesítik, lesz légtánc bemutató és játékos állati domár.
5: Vidám hangulatban nyílt meg a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Bátaszéki tagintézményének grafikai és festészet tanszakos kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A művészeti napot a tánc és zeneiskolás növendékek fellépései tették még szebbé és emlékezetesebbé. A 2025-26-os tanév sok változást hozott, új diákok érkeztek, új közösségek alakultak, de a lelkesedés és az alkotás öröme végig megmaradt. A tanévet 20 fővel kezdték meg, és az év során több mint 3000 alkotás született. A gyerekek számos témát dolgoztak fel, különböző technikákat próbáltak ki, még Kapu Tibor elveszett zokniát is segítettek megkeresni az űrben. Több pályázaton is részt vettek, köztük például egy kínai rajzpályázaton, de szép eredményeket értek el számos hazai rajzversenyen is. Készítettek kabala figurát, közös projektben festettek a könyvtárral, és ami talán a legfontosabb, hogy örömmel alkottak. Ahogy a tanszakon vallják, nem elsősorban a győzelemért dolgoznak, hanem azért, hogy jól érezzék magukat, alkossanak, kikapcsolódjanak és levezessék a mindennapi feszültséget. A kiállítás június 20-ig látogatható a Petőfi Sándor Művelődési Házban az intézmény nyitvatartási idejében. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északi-észak-nyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon pénteken a hajnali 9 fokot követően napközben 25 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
8: Jolinak nagyon szépen köszönjük a híreket. 15 óra után járunk, 8 perccel itt az Antrit szól a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig igazán jó dalokat készítettem be. Madonna énekel, ez a UC.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó.

Jonas Blue és Dakota Schlager, a Fast Car, ami szólt itt az Antréton, 15 óra 24 van, ami azt jelenti, hogy a hagyományos munkaidő a vége felé közeledik, 16 órakor aztán majd megindulnak a szülők a gyerkőcért az iskolába, bevásárolni, autót mosni, meg minden olyan helyre, ami felrázol egy kicsit a város. Majd rátérünk persze erre is, előbb viszont még a legnagyobbakat pörgetem kitartásként a munkaidő utolsó perceire. Desiree énekel, ez tőle a Life.

0: Ritóra és a Let You Love Me, ez volt itt az Antriton, 15 óra 34 a pontos időnk, én pedig csütörtökhöz lévén mozi ajánlót hoztam, mert hogy fordult ma a mozi, és új, illetve nem ma fordult, de újdonságok érkeztek, és újdonságok láthatók ma is a filmvásznon. Chopin, Párizsi szonáta, ezt játsszák 17 órától, ez egy lengyel feliratos életrajzi film, Párizsban játszódik értelemszerűen, a főváros legnagyobb sztárjáról, a zeneszerzőről, Chopinről szól, és igazából bemutatja mindazt, ami történt 1835-ben, legalábbis megpróbáljam. Aztán a Star Wars rajongó körülhetnek, mert ott bizony mától fordult a mozi, 19.30-tól a Star Wars a Mandalori és a Grogu filmet vetítik. Hát megmondom az őszintét, én a Star Wars-tól olyan messze vagyok, mint Makó Jeruzsálemtől, viszont Mandalori és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjukra indul, ezt írják a bevezetőben, úgyhogy érdemes lehet megnézni, én már nem tudom követni a Star Wars univerzumot. Egyébként pedig holnap lesz még egy új film, ami érkezik, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny, ez 15 órakor a kicsiknek, illetve a családosoknak, egy norvég animációs filmről van szó, az óceán mélyén megbúvó titokzatos szigeten, a világtól elzárva él a tengeri kígyók közössége, erről szól nagy vonalakban a szexhadagora.hu oldalon, viszont bővebben is lehet róla tájékozódni, ahogy természetesen minden másról, ami mozi és programok, nálunk pedig itt a dalokkal megyünk tovább, felpattanunk az LGT-vel a zenevonatra mindjárt. Előbb viszont a David a Smile érkezik. Lady Gaga és Bruno Mars közösével várom vissza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A David a Smile-ban dalt Bruno Mars és Lady Gaga jegyzi, akik közös alakításukért Grammy-díjat is kaptak. Nem hiszem, hogy bárkinek be kellene őket mutatni, a pop élet meghatározó alakjai minden zenéjükkel és díjukkal együtt. Ők énekelnek most itt, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Diana King varázsolt fergeteges hangulatot ide az Antritra. Ez volt a Shy Guy, 15 óra 58-kor, ez pedig azt jelenti, hogy 2 perc múlva, hát vége a hagyományos munkaidőnek, irány haza a legtöbbeknek, a szerencsésebbeknek, de hát természetesen nem csak a hazautat kísérem, hanem a munkához is hozom majd a legnagyobb slágereket a folytatásban, természetesen a hírek és az útinfok után. Katy Perry szól majd elsőként, ez lesz tőle a Lifetime.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan! Az ajándékot mi hagyjuk neked! -20% kedvezmény június 1-től 6-ig minden termékre! Minden termékre! Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen! Dress code! Szexárd, Tinódi utca 6!
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Toffifee 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CBA-ban.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Akár 250 településre is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Napi 850 forintot költünk utasbiztosításra. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az adatok szerint több mint 250 magyar településre érkezhetett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Még Budapest vagy az agglomeráció, valamint a Duna-Tisza köze is érintett. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakemberei több erdészeti és turisztikai területen is találtak aszbeszt szennyezést. A nagy látogatottságú, kiemelt turisztikai jelentőségű jeli varázskertet le is zárták. További gyanúsnak minősített utak és felületek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Figyelmeztetések szerint nagyon fontos, hogy senki ne álljon neki a problémásnak vélt zúzalék eltávolításának, kifejezetten ellenjavalt a kézi felszedés mellett a lombfúvó, a magas nyomású mosó, de úgy általában is a nagy nyomású vízsugár használata is. A legjobb az anyagot nem bolygatni. Pozitív vizsgálati eredmény esetén a további teendők egyeztetése érdekében célszerű elsőként a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. Tavaly még 750 forint volt az utasbiztosítás átlagos napi díja, ez idén 13%-kal 850 forintra drágult. A növekedés egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az Insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felméréséből kiderül, hogy az utazók 2/3 minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi. A jármű útközben történő lerobbanását 42%-nyian említették, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését. Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca, a korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. A zenga.hu legfrissebb elemzése szerint a tavalyi évelei 2%-os átlagos áremelés helyett mostanra 3,5%-os árcsökkentésre kényszerülnek a panelek eladói, még mielőtt megjelennének a vevők. A megtorpanás a lakáspiac más szegmenseit is elérte. Májusban a téglalakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4%-kal kellett lejjebb vinni az árakat a hirdetési időszakban. Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméter áron hirdetik a panellakásokat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra, hogyha éppen végzett a melóban és hazafele készül, akkor érdemes tekerni egy kis hangerőt a rádióra. Vannak állandó munkálatok az M6-os autópályán, például az M6-os M9-es csomópontja, valamint a Keselyősi lehajtó között az országhatár felé tartó oldalon aszfaltoznak, ez a leállósáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásával jár, illetve a megye déli részén egészen pontosan a 168-as kilométerkőnél szintén az M6-os autópályán le van zárva az országhatár felé tartó útpálya, mert ott híddilatáció javítás, karbantartás zajlik az egyik alagútnál. Ezen kívül Alsónemen van még egyéb útkarbantartási munkálat, amivel érdemes számolni és félpályás lezárásra készülni, illetve a Szedresi felhajtó-lehajtó és a Dunaszentgyörgyi felhajtó-lehajtó között szintén még az M6-os autópályán egészen 18 óráig felületi bevonat útkarbantartási munkálat javítása, karbantartása zajlik, úgyhogy ez egy forgalmi sáv lezárásával jár mindkét oldalon egyébként. Ezen kívül nincs más, úgyhogy gyorsan görgetek a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templomnál élénk a forgalom, illetve a Volt Skálaáruház előtti kereszteződésben, a központban kifejezetten a Szent István tér felé vöröslik is az út, illetve a kórház északi sarka, a Bezerédi utca, Ibl Miklós utca alja, ami eléggé kritikus ilyenkor, és a kórház déli részétől egészen Csatárig nehézkes a haladás. Ezen kívül a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, a vasúti kereszteződés pedig szintén elég zsúfolt, vöröset is látok az autóbusz állomás és a vasútállomás között, ott ilyenkor megszaporodnak a gyalogosok, óvatosan közlekedjen tehát arra. Rendőröktől is érkezett bejelentés, az M6-os autópályán vannak kint nagyjából Decs vonalában, illetve itt Szekszárdon is fel lehet őket lelni, az újvárosi temetőnél trafiznak, több bejelentés is érkezett, úgyhogy óvatosan, ha arra halad, de hát bármerre is járt, tegye azt körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, ossza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Most, hogy letudtuk az útinfokat, és persze a híreket is, pöröghetnek tovább a legnagyobbak itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a hazaúthoz, meg persze, ha még a munkában rostokol, ahhoz is, meg a pihenésed is, Katy Perry dalát hozom, ez tőle a Lifetimes.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

A The Calling dal volt, ez volt a Wherever You Will Go, itt az Antritón egy kicsit talán sikerült a hosszú kocsisorokban állóknak enyhítenem a hangulatán, de ha nem közéjük tartozik, akkor is remélem, hogy okoztunk pár nyugodtabb percet. Azért is, mert a pörgés nem marad abban, Látó és Luke alatt csavarja fel most a BPM számot, a Látori szól tőlük, itt az Antritón.

0: I'll promise myself, feszült itt az Antriton, 16 óra 31-kor, május 28-án csütörtökön járunk, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb vagyunk a nyárhoz, és valószínűleg ön is már tudja, hogyha megy nyaralni, hogy hova, ha nem, sokan vannak így egyébként, akkor is egyébként nincs még elkésve, ne aggódjon. Egyébként a magyarok többsége idén is tervez utazást, és egyre tudatosabban készül a nyaralások pénzügyi oldalára, ez derül ki egy friss kutatásból, írja a Pénzcentrum. Az utazások során már egyértelműen a digitális fizetés dominál, miközben sokan szép kártyával is finanszírozzák a vakáció egy részét, és a válaszadók jelentős része a tervezetnél többet költ a nyaralás alatt. A legnépszerűbb úti célok egyébként továbbra is a közeli autóval is könnyen elérhető országok, már ami a külföldöt illeti, Horvátország, Olaszország és Ausztria vezetik a listát, a belföldi turizmus pedig stabil maradt, viszont hát 30%-kal nőtt azok aránya, akik külföldre tervezik a nyaralásukat. Egyébként a válaszadók 68%-a előre megtervezi a nyaralási büdzsét, a kutatás szerint pedig egy magyar utazó átlagosan 260 000 forint körüli összeget szán a vakációjára fejenként. Na, nyilván ez azért sok dologtól függ, hány éjszaka, milyen messze van, milyen ellátással, milyen szálloda, milyen közel a parthoz, van-e part egyáltalán, tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de átlagosan erre ennyit szánnak egy-egy utazásra fejenként. A felmérést egyébként ma mutatták be, a magyarok döntő többsége pedig a megtakarításból finanszírozza az utazását, hitelből vagy részletfizetéssel egyelőre még kevesen indulnak nyaralni. A szép kártya ugyanakkor fontos szerepet játszik a belföldi turizmusban, sokan szállásra vagy éttermi fogyasztásra használják fel ezt az egyenleget. Ami érdekes adat, hogy a 18-25 évesek az átlagosnál jóval tudatosabban tesznek félre utazásra, a kutatás szerint pedig a magyarok többségével már előfordul, hogy a tervezetnél többet költött nyaralás közben leginkább programokra, éttermekre és váratlan extra kiadásokra ment el ez a pénz. A fizetési szokásokban pedig egyértelműen erősödik a digitalizáció, de a készpénz továbbra sem tűnt el. A válaszadók több mint fele külföldön is ugyanazzal a bankkártyával fizetne, amelyet itthon használ, miközben egyre népszerűbb a mobiltelefonos és az okosórás fizetés is. A kutatás ugyanakkor rámutatott arra, hogy a magyarok jelentős része még mindig előre várt készpénzt utazás előtt, pedig a szakértő szerint sok esetben olcsóbb lehet a bankkártyás fizetés, és felhívják külön a figyelmet arra is, hogy a külföldi bankkártyás fizetésnél érdemes mindig a helyi devizát választani a terminálon magán, mert így a legkedvezőbb az árfolyam, ugye a középárfolyam a készpénzváltókkal elég tud vetekedni, és jobb ajánlaton tud váltani. Úgyhogy ezt írja a Pénzcentrum előre a nyaralásra, itt a nyár, úgyhogy irány akár hova, bárhova, ahol lehet kikapcsolódni egy kicsit, hát mi is próbáljuk ezt tenni itt az Antriton, felülünk a zenevonatra, vagy éppen a dalok tengerén evezünk egy picit, és kikapcsolódunk Sabrina Carpenterrel és a Tears-szel a folytatásban. A little initiative can go a very long, long way. Baby, just do the dishes, I'll give you what you want. A little commitment. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola
2: Zéro jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szexárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A még mindig csak 27 éves Sabrina Carpenterrel folytatjuk, aki eleinte tévés gyereksorozatokban kezdte karrierét, majd éneklésre váltott, és nemrég Taylor Swift-tel nyitotta meg a világ legjövedelmezőbb koncertturnéjának előadásait. Szól tőle a Tears, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: látom már.
1: A BSV srácok Rico és Miss Mood, ők zárják a 16 órát itt az Antriton. 2 perc múlva már a 17-et tapossuk. Ez volt az Éldátom a kedvenceim, meg a tegnap slágereik között. Átrepülünk tehát az utolsó közös 60 percünkbe is. Ebben lesz majd segítségünkre a hírek után a Lost Frequencies és Zanderling közöse, a Crazy. Crazy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Nem terveznek blokádot a taxisok a BL döntő hétvégéjén. Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál. Marad a kellemes nyári idő, időnként megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptér díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forint osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsomban Korvarában szállt meg egy 5 csillagos hotelben. A nő az étkezések során csapvizet kért, amit a hotel személyzete megtagadott tőle. Ehelyett palackozott ásványvizet kínáltak neki üvegenként nem kevesebb, mint 7 eurós áron. A turista ezt követően jogi útra terelte az ügyet, és több mint 2700 eurós kártérítést követelt a luxus hoteltől.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Már a 17 órán is túl vagyunk, 4 perccel múlt el itt az Antriton, pedig pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei ebben a 60 percben, és én Vörös Levente vagyok, utolsó közös óránkat pedig Lost Frequencies és Zanderling közösen nyitja, ezt tőlük a Crazy.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

Faith No More és az Easy, amit hallott itt az Antriton 17-17-kor. Lassan-lassan ennek a napnak is végére pontot tehetünk. Remélem már otthon pihen. Ha igen, akkor ahhoz, ha nem, akkor pedig a munkához vagy az utazáshoz szólom a legnagyobbakat. A folytatásban egy fiatal hölgy érkezik, akinek óriási hangja van. Lola Young énekel, ez tőle a Messi, itt a 101-en.

0: Purple Disco Machine és a Substitution. Ez volt itt az Antriton, 17 óra 32 a pontos időnk. Én pedig információkat hoztam a vasárnapi gyereknappal kapcsolatban, mert bizony itt Szekszárdon is jócskán meg fogják ünnepelni a gyermekeket. Egészen már 10 órától minden fél évvel a Babis Mihály Kulturális Központban és környékén várják a kicsiket és nagyokat, meg persze szüleiket, családjaikat is. 10 órától népi játszó, zsonglőr játszóház, aztán a Babis Mihály Kulturális Központ bödőtermében ringató foglalkozás, és 16 órától is az lesz. E aztán 10 órától a 160-as előtti téren családi napot tart a rendőrség, a tűzoltók, a mentők, a polgárőrség is kint lesz, illetve nagyon sokféle dolgot ki lehet próbálni, fecskendős járműbe be lehet ülni, tűzmegelőzési biztonsági sátorral készülnek, el lehet oltani igazi tüzet is, a rendőrségnél szerencsekerék lesz, részeg és szimulációs szemüveg, szimulátor is, de egyébként a mentők is jönnek egy BLS szintű mentőautóval és mentéstechnikai eszközökkel, a polgárőrség kerékpáros akadálypályával vár mindenkit, aztán a Szent István téri sétányon 14 óra 30-kor artista vásári varieté lesz, a 16 órakor pedig utcai zsonglőr show. Egyébként ezen kívül majd érkezik 14 órakor a kis mesemondók, érkeznek pontosabban a városi mesemondó verseny nyertesei a meseszínpadra, 15 órakor a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajzpályázat díjazottjainak az alkotásai kerülnek kivetítésre, 15.30-kor pedig a Mamin Baba Baba hornozós latin fitnessre kerül sor, 16 órakor érkezik a köszöntő Berlinger Attilától, Szekszár megyei jogúváros polgármesterétől, 17 órától pedig a Kispárna mesezenekar zenél. Úgyhogy azt hiszem, nagyon-nagyon sok minden várja a kicsiket és a nagyokat, érdemes kilátogatni tehát majd vasárnap a Babits Mihály Kulturális Központba, illetve annak környékére. Minden egyéb információ a szekszárdagora.hu oldalon megtalálható. Mi pedig zakadolunk tovább, és remélhetőleg úgy ragyognak majd a fiatalok is a vasárnap, mint ahogy most fogunk a folytatásban az SZVD énekel. Ez tőlük a Shine mindjárt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szekszárd, Tinódi utca 6.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lu, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Meghúzzuk az utolsó etapot is itt az Antriton, jön majd a Gorillaz és a Dare, előbb viszont egy brit reggae csoport énekel, akiknek a zenéjében az R&B és a soul műfa is keveredik. Mehet rá a hangerő, ők az SZVED és a Shine, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Cool and the Gang dala zárja utolsó közös óránkat itt az Antriton. Nagyon gyorsan lepörgött ez az 5x60 perc is, hamarosan tehát véget ér. A ma kedvencét és a tegnap slágereit viszont itt hagyom a folytatásban is, a hírek után ezek megszakítás nélkül, szinte megszakítás nélkül pörögnek majd, én pedig holnap érkezem, előbb viszont Dáviddal ébredezhet már reggel 6 órától, Vali is csatlakozik hozzá 7-kor, 8-tól pedig az önvéleményére lesznek kíváncsiak a 74-es körzet 444-444-es számon a témával kapcsolatban, amit holnap reggel meg is tudhat. Én tehát akkor holnap jövök, 13 órától a mikrofon előtt, addig is persze kívánok további szép estét és jó szórakozást a továbbiakban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ybl Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabály előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszkij erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakéta elhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Toffifee 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Csökkentek és nőttek is a zöldségek és gyümölcsök árai, egyre tovább keresnek állást a magyarok. Hétvégéig marad a kellemes nyári idő, aztán visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására. Addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelőjára, amit a köznyelv földi eperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöldbor soára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöldbabára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármester illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármester illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetés csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrét.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lu, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai MÁV-Volán telepen dolgozók. Kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszerügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV vezetése a Békéscsabai MÁV-Volán telepet érintő szennyvíz kiömlés ügyében, és közlésük szerint megkezdték a terület rendbetételét, közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A VS az MT-t szerdán arról tájékoztatta, hogy a munkavállalók a feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig, miután a megtelt szennyvízaknából veszélyes anyagokat, többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat tartalmazó szennyvíz ömlött ki. Meleg János VS elnök szerint a telephelyről korábban megpróbálták elszállítatni a szennyvizet, ám ez nem sikerült maradéktalanul. A szakszervezet szerint a dolgozók emberileg méltatlan és veszélyes körülmények között dolgoztak, ezért azonnal intézkedéseket sürgettek a vezetéstől. Jelentős átalakítás indult az egészségügyi irányításban. Létrejött az önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelten kezeli a gyógyszerügyeket, jelentette be Ilkun Lévia közigazgatási államtitkár Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. Az államtitkár elmondta, hogy a gyógyszerügyek közvetlenül az ő irányítása alá kerültek, és hangsúlyozta a saját szakmai tapasztalatát is a területen. A reform részeként önálló gyógyszerügyi hatóság jön létre Országos Gyógyszerészeti Intézet néven, miközben átalakul az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere, és felülvizsgálják a TB támogatások szabályait. Ilkun Lévia szerint a minisztériumot fokozatosan tégláról téglára építik fel, ezért türelmet kérnek az átalakítások idejére. Jelentős ftalát szennyezés talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak hatóságonként 50-50 darabot, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. Egyes ftalátok károsíthatják az emberi egészséget, különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalom irányítás lesz. Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a munkálatok ideje alatt két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti. A teljes lezárás idejében tér a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
2: Több százezren hagyták az utolsó pillanatra eszié a bevallásukat, 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára, egyelőre marad a kellemes nyári idő, vasárnap már újra 30 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó 2 napra az eszié a bevallásukat, és a május 20-i határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszié a bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható, emelte két csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millióról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépő szint 11 millió forintnál kezdődik. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy 59 éves keszthelyi kerékpárból tulajdonos ellen, aki Németországban lopott több millió forint értékű bicikliket értékesített, közölte az Alavár megyei főügyészség. A férfi 2024 májusában 4 összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt vásárolt meg egy ismeretlen eladótól, anélkül, hogy azok eredetét igazoló dokumentumokat vagy személyes adatokat kért volna. Később kiderült, hogy a bicikliket néhány nappal korábban Münchenben lopták el, a vádlott pedig 3 közülük tovább is adott, azonban az ügyletekről semmilyen nyilvántartás nem vezetett. A keszthelyi járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyben. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabály előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszky erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: Rádió Andrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Csökkentek és nőttek is a zöldségek és gyümölcsök árai, egyre tovább keresnek állást a magyarok. Hétvégéig marad a kellemes nyári idő, aztán visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására. Addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelői ára, amit a köznyelv földi eperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöld borsó ára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöld babára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármester illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármester illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetést csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ez a Rádió Andrét.

0: percei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ebben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.